FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

Köszöntöm a hallgatókat! Önök a Körös Hírcentrum híreit hallják a szerkesztővel Gíci Adriennel. Jöjjenek Békés vármegye legfontosabb hírei! Felújították a közkedvelt közösségi teret, a Filagúriát Békés Csaba belvárosában. A napokban bejárást tartottak a városrész több pontján, ahol Szarvas Péter polgármesterrel közösen számba vették az aktuális feladatokat és fejlesztési lehetőségeket. Dr. Szigeti Béla, önkormányzati képviselő kiemelte, a belvárosi iskola környékén az Árpád fejedelem téren található Filagúria is megújult, új festést kapott a Városgazdálkodási Kft. Szakembereinek köszönhetően. Mint mondta, ez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a környezet rendezettebbé és esztétikusabbá vált.

Falipájon. Falipáj orientációs diáknaptárt készít a Békésvár megyei kereskedelmi és iparkamara 8-os tanulóknak. Az utolsó általános iskolai év különösen fontos a diákok számára, hiszen szeptembertől már el kell kezdeniük gondolkodni azon, hol folytatják tanulmányaikat. A korábbi években zsebnaptárat kaptak a fiatalok, tavaly azonban már az osztálytermek falára kerülő jópálya naptár készült, amely a gyerekek és az osztályfőnökök körében is kedvező fogadtatásra talált. Mivel a formátum vált, idén is ezzel folytatják. A nyomtatást a Békés Csabai Szakképzési Centrum, Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium Nyomdaipari Tudás és Képzőközpontban végzik. A cél pedig az, hogy szeptember első napjaiban minden iskola megkapja a naptárt a vármegyében. A Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával készülő diáknaptár tartalmazza a továbbtanuláshoz szükséges legfontosabb dátumokat és határidőket, valamint jelzi, mikor van ideje a pihenésnek és mikor kell jobban összpontosítani a jó jegyek érdekében. A kiadványban megtalálhatók a középiskolai jelentkezés határidői, az eredmények várható időpontjai, valamint a Békésvár megyei szakképző intézmények elérhetőségei is. Mészárosné Szabó Anna, a kamara szakképzés osztályvezetője kiemelte, évről évre növekszik a szakképzésbe jelentkezők száma. Ebben szerepet játszik, hogy a fiatalok nem egyetlen szakma, hanem inkább egy ágazat mellett döntenek, a duális képzés pedig gyakorlatorientált oktatást kínál. Hozzátettem, a szakképzésben elérhető ösztöndíjrendszer szintén vonzó lehetőséget jelent a diákoknak. A Körösmaros Nemzeti Park szarvasi bemutatóhelyén, a Körösvölgyi Állatparkban tavasszal nyílt meg az Állatcsontcsodák című időszaki kiállítás, amelyet eddig már közel 40 ezeren tekintettek meg. A tálat Albert Krisztián többszörös Európa-bajnok preparátor munkáit mutatja be, professzor dr. Tóth Csaba, Holló László és Brassai Díjas fotóművész illusztrációival kiegészítve. A látogatók különleges betekintést nyerhetnek az állati anatómia világába, hiszen számos csontvázat és koponyát vonultat fel a kiállítás. A bemutatott darabok között megtalálható többek között a magyar szürke szarvasmarha, a ló, több magyar kutyafajta, valamint borz, róka és nyuszt koponyája. Látható továbbá fakókesejű, illetve földből gilisztelt kihúzó fekete rigó csontváza is. A különleges kompozíciók között szerepel Albert Krisztián 3 Európa bajnoki munkája is. A verekedő egerészőjvek, a vízen futó szárcsa és a tollászkodó daru preparátuma. A kiállítás nem csak esztétikai és tudományos élményt kínál, hanem a csont preparálás folyamatába is betekintést enged, bemutatva annak fázisait közérthető módon. A gyerekeket külön foglalkoztató rész várja, ahol játékos formában ismerkedhetnek meg az állatcsontokkal és a természet érdekességeivel. Augusztus a tornászok számára nyári táborok időszaka. A tornaklub Békés Csaba Rácz Lukács tornacsarnokában folyamatosan zajlottak a programok, a napokban pedig a Ferencvárosi TC serdülő korosztályos versenyzői voltak az egyesület vendégei. A hagyományos nyári táborban a legkisebbek változatos programokon vehettek részt, nem csak a tornatermi foglalkozásokon. A gyerekek nagy örömmel próbálták ki a különböző szereket, az ugródeszka volt az egyik legkedveltebb eszköz. Más napokon a ligeti játszótérre látogattak, ahol minden játékot kipróbálhattak a résztvevők. Az elmúlt héten a Ferencvárosi TC serdülő lány tornászai költöztek be a Kórház utcai csarnokba, ahol a békéscsabai fiatalokkal közösen készültek. Balogh Ildikó, a TC Békéscsaba elnök elmondta, a Fraditól 10 tornász és 2 edző, Kis Melinda és Bálint Roland érkezett, akikkel rendkívül hasznos napokat töltöttek együtt. Hozzátettem, edzőként maga is részt vett a közös munkában, Mitykó Bianka Szabinával és Ördög Szabolcsal együtt foglalkozott a gyerekekkel. A csarnok augusztus első hetében is teltházzal üzemelt, ekkor Budapestről egy légtornász csapat érkezett. Az iskola kezdéssel egy időben pedig indulnak a hobbi csoportok és a különböző korosztályos tanfolyamos foglalkozások is. Közel 880 millió forint értékű beruházás indult a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság területén, amely elsősorban a környezeti munkálatokat segítő gépek beszerzésére irányul. A projekt indító eseményt a Szarvasi Körösvölgyi Állatpark konferencia termében tartották. Magyarország területének csak nem egynegyede természetközeli állapotban maradt fenn, ám az évszázadok óta tartó emberi jelenlét és beavatkozás miatt ezek a területek feldarabolódtak. Fenntartásuk és védelmük folyamatos
hivatalos munkát és fejlesztéseket igényel, amelyért a 10 hazai nemzeti park felel. A nemrég indult KEHOP Plus program mintegy 42 milliárd forintot biztosít a nemzeti park igazgatóságok számára, hogy hasonló fejlesztéseket és projekteket valósítsanak meg. Rácz András természetvédelemért felelős államtitkár hangsúlyozta, a nemzeti parkok összesen körülbelül 60 beruházást hajtanak végre, amelyek révén mintegy 100 ezer hektáron javul majd a természeti környezet állapota. Hozzátette, a Körösmaros Nemzeti Park Igazgatóság kiemelt szerepet kap a programban, hiszen 5 nagy projektet valósít meg több mint 4 milliárd forint értékben. A most induló 875 millió forintos beruházás célja a környezeti munkákhoz szükséges gépek beszerzése. Az államtitkár kiemelte, a 10 nemzeti parkban összesen mintegy 13 ezer őshonos állat él, amelyek közül 4-5 ezer a Körösmaros Nemzeti Parkban található, így különösen nagy a fejlesztés jelentősége. Dankó Béla országgyűlési képviselő a Nemzeti Park kulturális és természetvédelmi szerepét emelte ki. Mint fogalmazott, az élőhelyek megőrzéséhez elsősorban állattartásra van szükség, ehhez pedig elengedhetetlenek a megfelelő munkagépek, amelyek a park munkatársait segítik. A projekt hozzájárul a biológiai sokféleség megőrzéséhez és javítja a természetvédelmi kezelés, valamint a legeltetéses állattartás feltételeit. Tírják László, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatója elmondta, a fejlesztés 8 erőgépet, 19 munkagépet, valamint számos kiegészítő eszközt tartalmaz, amelyek biztosítják az állatállomány éves takarmányának előállítását és hosszú távon a puszták természeti kezelését is. A beruházás fizikai megvalósítása a tervek szerint 2026 végéig tart majd. Japán napot rendeztek augusztus utolsó előtti hétvégén a Munkácsy Mihály Múzeumban, ahol még japán magyarországi nagykövete is tiszteletét tette. Szombat délelőtt sushival, teával és a japán kultúrát idéző programokkal várták az érdeklődőket. Dr. Bács Megi Gábor, a múzeum igazgatója kiemelte, Japán messze van, nem könnyű eljutni oda, ezért gondolták úgy, hogy egy kis darabot elhoznak belőle Békés Csabára. Hozzátette, a program a kultúra széles palettájának csak egy szeletét mutatta be, de így is értékes tekintést adott a látogatóknak. A rendezvény ötletgazdája és főszervezője a MAPON Gyulai Magyar-Japán Kulturális Egyesület volt. Az egyesület elnöke, Hankó Ferenc, arról beszélt, hogy a japán kultúra titkát leginkább a vallási hagyományok sokszínűség adja, hiszen a sintó, a buddhista, a konfuciánus és a keresztény értékek szinte minden japán emberben egyszerre vannak jelen, és ez átsugárzik a kultúrájukra is. Bálint József, Békés Csaba alpolgármestere köszöntőjében hangsúlyozta, japán kultúrája egyszerre ősi és modern, tisztelettel őrzi hagyományait, miközben nyitott a jövő kihívásaira. Mint mondta, ez a kettőség a magyarok számára is fontos üzenet, hiszen a múlt értékeinek megbecsülése és a jövő felé fordulás mindig együtt jár. Japán nagykövete Ono Hikariko köszönetet mondott a szervezőknek, kiemelve, hogy a két országot a kölcsönös kulturális tisztelet köt össze. Hozzátette, legyen szó sportról vagy művészetről, mindkét nemzet értékeli egymás kultúráját, és külön öröm számára, hogy nem csak Budapesten, hanem vidéken is egyre több helyen rendeznek japán napokat. A nagykövetség a jövőben is támogatni kívánja az ilyen kezdeményezéseket. A megnyitót követően a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem japán hallgatói adtak koncertet, majd interaktív programokkal folytatódott a nap, bepillantást engedve a japán kultúra sokszínű világába. Békés Csabán Gella város részben lakossági fórumot rendeznek 2025. szeptember 3-án szerdán 17 órakor a Gellai Általános Iskolában. A fórum apropója, hogy egy cég vetőmagszárító és vetőmag tisztító üzemet tervez létesíteni egy 6000 négyzetméteres telek iparterületként történő átminősítése után. Kiszei András önkormányzati képviselő kérdés felvetésére a terület Gella határában a Csabai út mellett található, és a végső döntést a Békés Csabai Városi Közgyűlés hozza meg. A fórum lehetőséget biztosít a gellaiak számára, hogy kifejtessék véleményüket a beruházásról. Köszönöm szépen a figyelmüket! Önök a Körös Hírcentrum híreit hallották a szerkesztővel Géci Adriennel. További kellemes rádiózást és szép napot kívánok!

0: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
1: Látványos szakaszába lép az építők útja fejlesztése, több száz látogatót vonzott a veterán járműves családi nap. Adománygyűjtés indult a békési Uszoda medence liftjének megjavításáért. Már is mondom a részleteket. A Modern Városok program részeként bruttó 800 millió forintból zajlik az építők útja kivitelezésének második üteme. A szakemberek a megnövekedett forgalom mellett úgy szervezik a munkafolyamatokat, hogy a lehető legkevesebb fennakadást okozzák a közlekedésben. A beruházás során 1 kilométer hosszú útszakasz épül a Csányi utcai torkolattól egészen a Lencsési útig. A kivitelező márciusban vette át a munkaterületet, azóta megtörtént a földkiemelés, majd az altalaj szinten elvégezték a talajstabilizációt. A fejlesztés a következő napokban érkezik el a látványosabb építési fázishoz. A projekt legkényesebb pontja az a csomópont, ahol az építők útja becsatlakozik a Lencsési útba. Itt önálló balra kanyarodó sávot alakítanak ki, amihez az út jelenlegi szélességét bővíteni kell, majd a teljes felület egy újabb aszfalt réteget kap. Az önkormányzat és a kivitelező célja, hogy az érintett szakaszon ne alakuljon ki torlódás. Szarvas Péter polgármester elmondta, azt az elvárást fogalmazták meg a kivitelező felé, hogy a beruházás teljes időszaka alatt folyamatosan biztosítsák a kétszer egy sávon történő gépjármű forgalmat, még ha kisebb kerülővel is. Reggel 7 és 8, valamint délután 16 és 17 óra között pedig a munkagépek semmilyen formában nem állhatnak az úttesten, még rövid időre sem, hogy ne okozzanak torlódást. A városvezető hozzátette, hogy az önkormányzat minden fontos forgalomkorlátozásról időben tájékoztatja a lakosságot. A terület műszaki átadás várhatóan novemberben történik meg. Szeptember 4-én kreatív délutánra hívták az érdeklődőket a Jussz Zsigmond Városi Könyvtárba. A kreatív könyvtári délután program sorozat kifejezetten a felnőtteknek szól, és minden alkalommal új alkotói technikát mutat be. A foglalkozást vezető Mézer Éva elmondta, ezúttal a könyv szobrászat világába nyújtottak betekintést. A már nem használt selejt könyvek lapjait hajtogatva készítettek különböző formákat, amelyeket díszítéssel tettek teljessé. A másik módszer során egy-egy lapot vágtak ki meghatározott formákra, majd ezeket egymáshoz ragasztva állt össze a kész dísztárgy. Hangsúlyozta, hogy a technikák elsajátításához nem szükséges előképzettség, a résztvevőket minden lépésben segítik. A következő alkalomra már várják a jelentkezőket, október 1-én őszi dekorációk készülnek, és a Halloween témaköréhez kapcsolódó alkotások is helyet kapnak majd.

0: A Békési Fürdőért közhasznú alapítvány, a Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő, valamint az Együtt Könnyebb Segítő Egyesület közös adománygyűjtést hirdetett. A kezdeményezés célja, hogy megjavítsák a Békési Uszoda medence liftjét, és a mozgáskorlátozott, illetve akadályozott látogatók ismét teljes körűen használhassák a létesítményt. A szervezetek kiemelik, Békésváros önkormányzata és partnerei számára fontos, hogy a békési járási településeken, így Békésen, Bélmegyerben, Kamuton, Köröstarcsán, Mezőberényben, Moronyban és Tarhoson élő gyerekek és felnőttek egészségi állapota folyamatosan javuljon. A medencelift működése elengedhetetlen ehhez, hogy a mozgásszervi nehézségekkel élők számára is biztosított legyen a víziterápia, az uszoda használata és az egészségügyi ellátás magasabb színvonala. A lakossági és vállalati felajánlásokat 2026. augusztus 15 és december 31-ek között várják. A közelmúlt jármű csodái, izgalmas versenyek, játékok és bemutatók várták az érdeklődőket szombaton délelőtt a Békés Csabai sportcsarnoknál, ahol megkezdődött a veterán járműves családi nap. A rendezvény főszervezője Gőböly György, aki sokan Göböly Gyurikaként ismernek és Magyarország legfiatalabb veterán jármű tulajdonosaként tartanak számon, elmondta, már délelőtt 11 óra előtt mintegy 90 különleges jármű érkezett a helyszínre, pedig a kapunyítás óta alig telt el 2 óra. Úgy fogalmazott, nagy öröm számukra, hogy ennyi érdeklődő érkezett, akiket egész nap színes programok várnak. A főszervező kiemelte, hogy a gyerekek ügyességi versenyeken vehetnek részt. Sokakat vonz a Bamako Rally élménybeszámolója, ahol a sivatagot megjárt kék Warburg is látható. Előadást tartott Megyesi Dávid szakoktató, a csapatok számára retro quizt hirdettek, délután pedig fánkevő verseny és veterán jármű húzó verseny is szerepelt a programban. A traktor és rába húzó verseny minden évben igazi látványosság. Ilyenkor egy vagy két traktort, illetve rábát kötnek össze, és ezt húzzák el az erős emberek. A nap folyamán fellépett a Tobenzó zenekar, az estét pedig DJ Klásznyék retro diszkója zárta. A találkozón számos különleges járművel találkozhattak a látogatók. György szerint különösen ritka látvány a 67-es Peugeot, amely kiváló állapotban érkezett Békés Csabára. A szervezők 800-900 vendéget vártak, és már délelőtt is nagy volt a tömeg. Emellett 150-200 jármű érkezésére számítottak az ország több pontjáról és a határól túlról is. A rendezvény hangulatát tovább fokozta egy igazi filmélmény. A Soltvadkertről érkezett Tóth László bemutatta saját Taxi di Marseille járművét, amelyet a francia taxifilmek ikonikus Peugeot 406-osa ihletett. Az ő autója azonban egy 93-as ferdehátú Peugeot 306 75 lóerős motorral. Ilyen átalakított Marseille taxi a világon sehol máshol nem található. Ismét igazi, üsgő forgataggá alakult Békés Csaba főtere. Gasztronómiai különlegességek, termelői finomságok, kézműves sportékák és színpadi programok sokasága várta az érdeklődőket a 11. vármegye napon. A Jukai Színháztól egészen a katolikus templomig megtelt a belvárosi kiállítókkal, és ezúttal is több száz látogató érkezett. Molnár Sándor Békés vármegye önkormányzatának elnöke korábban hangsúlyozta, a rendezvényt az összefogás és az összetartozás jegyében szervezték, hogy bemutassák a térség értékeit. A programok megvalósításában a Békés Megyei Népművészeti Egyesület és a Nemzetművelődési Intézet volt az önkormányzat partnere. A sokszínű esemény ezúttal is a gasztronómia, a kézművesség és a népművészet köré épült. Megtartották a térség egyik legnagyobb kézműves vásárát és termelői piacát, mesterségbemutatók és játszóház várta a családokat, valamint újra megnyílt a népszerű népi játszótér. A színpadon egész nap kiváló fellépők szórakoztatták a közönséget. Összesen 33 települési önkormányzat és több mint 60 kézműves és termelő mutatta be portékáit. Békésvárosa is jelen volt egyedi értékeivel. Dr. Papni Darida Andrea, a Békésvárosi Művelődési Központ ügyvezetője elmondta, elhozták a Messzeföldön híres békési szilvalekváros papucsot, a békési kolbászt, valamint a nevezetes kosárfonás remekeit. A békési viselet és szövés darabjai is láthatók voltak, a rollapokon pedig a város számos értékét mutatták be.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Vármegyei magazin. A Körösi Centrum közéleti műsora.
1: A nyár folyamán idén is népszerűek voltak a kerékpáros vándortáborok, melyek során diákok és kísérőik ismerhették meg Békés Csaba és környéke nevezetességeit. A túrák folytatódnak, de csak egy-egy napos osztálykirándulások formájában. A programról Opauszki Zoltán, a Békés Csabai Turisztikai Egyesület elnöke számolt be.
2: Ugye most nyilván elkezdődik a tényleg az őszi rosszabb idős időszak. Gyanítom, hogy ilyenkor már újabb túrákat nem fogtok szervezni, de ha jól emlékszem, akkor még a tanév folyamán is volt azért egy-egy nap, talán ezeket osztálykirándulásoknak lehet leginkább nevezni. Ilyenben gondolkodtok-e az idei tanévre is? Várható-e, keressék-e majd a csoportok?
3: Igen, mindenképpen érdemes két dolgot is szóvá ejteni a tekintetben. Az egyik valóban, én már harmadik éve hirdettünk meg a szorgalmi időszakban bringás osztálykirándulások lehetőségét, ugyancsak a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetséggel együttműködésben. Ezekre való jelentkezésre mód nyílott, és mód fog nyílni az idei évet illetően is, mind az őszi, mind a tavaszi szünetek időszakában, tehát abszolút van mód bringás osztálykirándulásokat szervezni. Ezek ugye nem hétnaposak, ezek csak egynapos osztálykirándulások, de itt is biztosítani tudjuk az érdeklődők számára a bringákat, az ehhez kapcsolódó szükséges eszközöket, sisakokat, táskákat, illetve egy profi túrakísérőt tudunk minden ilyen osztálykirándulás mellé biztosítani, hiszen éppen a bringás vándortáborok szervezési tapasztalata okán kialakult egy olyan nagyszerű csapat már a környezetünkben, akik tényleg nagyon magas színvonalon űzik ezt a szakmát, tehát abszolút felkészültek nem csak a bringázás kérdéseiben, hanem a térség turisztikai attrakciónak az ismertetésében is. Illetve amit érdemes még fölemlítenünk a turisztikai életünk vonatkozásában, az idejében is számos alkalommal került megszervezésre városismereti séta, alapvetően lehet mondani, hogy a Békéscsabai önkormányzata, a Békéscsabai Turisztikai Egyesület és a Munkácsi negyedben található kulturális intézményeinknek az együttműködésének köszönhetően egyre népszerűbbek ezek a városismereti séták. Ez részben turisztikai aspektusú, másrészt pedig a lokál patriotizmusunkat, a városunkhoz való kötődés segítő programok. De népszerűek a kerékpár túrák, a Venkém kerékpár túrák, amelyből ugyancsak több alkalommal hirdettünk meg, és tudtunk megszervezni programokat, de az idejében volt két alkalommal is lehetőség arra, a Munkácsi Mihály Múzeum egyik kiváló munkatársa, a Forrai Mártának a szervezésében vehettünk részt egy olyan bringatúrán, amely a Venkén kerékpár úton valósult meg, ám de az esemény fókuszában a csabai téglaiparnak a története, a jemeni bányatavaknak a története, a élete, a élővilágának a megismerése, a horgászat, a halakkal és a madarakkal való ismerkedés lehetősége lett felkínálva. Itt kiváló partner volt a Körösvidéki Horgász Szövetség, Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetségének a vezetése, Nemes Attila vezetésével. Tehát azt láttuk, hogy itt is nagyon-nagyon erőteljes érdeklődés volt, nagyon izgalmas dolgokat tudhattak meg a résztvevők. Tehát azt látom, hogy évről évre egyre több olyan esemény formálódik, amely alapvetően mondhatjuk, hogy a bringázás tartja a fókuszban, de ennél sokkal több, és kulturálisan, történetileg tudunk olyan dolgokat kínálni az érdeklődőknek, ami ebből fakadóan erősödő érdeklődést tud generálni ezen eseményekhez.

0: Beszéljük szerintem mindenképpen magáról a kulturális turizmusról is, hiszen a Munkácsi negyed létrejöttével ez is egy fogalom lett itt Békés Csabán, de akár szerintem lassan besorolhatjuk ide a Békés megyei Népművészeti Egyesületet, mert ők is sokat tesznek ezért. Hogyan látod ezt a szegmensét a turizmusnak a városban? Mekkora embertömeget mozgat meg talán ez a része?
1: Talán nem is az embertömeg a legizgalmasabb ebben a tekintetben, hiszen a kultúra az nem a tömegturizmusnak a mágnes eszköze, ha szabad így fogalmazni. De mindenképpen azért, hogy nagyon fontos elem az, hogy Békés Csaba azzal, hogy a magyar kormány támogatásának köszönhetően, hogy a Modern Városok program keretében a Munkácsi negyed projektet meg tudta valósítani, az rendkívül sokat adott hozzá ahhoz, hogy a városunk mennyire élhető, mennyire vonzó, mit tudunk kínálni kulturálisan. Alapvetően ugye a csabaiaknak, a térségben élőknek, de nyilván a turisztikai aspektusa is egyre erőteljesebb ennek. És most nem akarom elsorolni azt, hogy mi valósult meg a Munkácsi negyed projekt keretében, de mindenképpen egy pici kitérőt érdemes tennünk arra vonatkozóan, hogy minek milyen hatása tud lenni. Egyrészt nagyon örülünk annak, hogy némi döcögést követően mégiscsak sikerült az utolsó ilyen építőipari jellegű beavatkozással befejeznünk a projektnek a megvalósítását. Miről beszélek? Ugye láthatják a csabaiak, hogy a Munkácsi Mihály Múzeum homlokzatának a felújítása megtörtént, befejeződött. Még ebben a hónapban a múzeumnak és környezetének átadása is meg fog történni, ugye a Szent Mihály naphoz kötődő esemény sorozatunkhoz kapcsolva. Tehát ez is ugye a városkép szempontjából egy meghatározó tényező. De azt gondolom, hogy az is, hogy a belvárosi hidak teljes mértékben megújulhattak az elmúlt években, ezek városképi szempontból is nagyon fontosak, de látjuk, hogy tulajdonképpen új kulturális események helyszíneként is meg tudnak mutatkozni, hiszen a Deák utcai Réti Pál híd, az imári hídi koncertek helyszínévé is vált. Tehát ezek mind hoznak magukkal új lehetőségeket. Tehát azt gondolom, hogy ezt így összességében kell értelmeznünk, és hát természetesen fontos, hogy a Munkácsi negyed intézményei azok milyen mértékben töltik meg tartalommal a negyednek a fizikai terét. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos értékévé tudott válni Békés Csabának, és ez mindenképpen egy vonzerő. Mind a városban, a térségben élők, mind az ide látogató turisták számára egyaránt. Hát egy dolgot említsünk még föl, ugye a szeptember utolsó hétvégéjén kerül megrendezésre a Munkácsi Fest, amelynek keretében a Munkácsi negyedben működő intézmények nagyon izgalmas programokkal fogják várni a látogatókat, a résztvevőket. Ez is most már ugye több éről visszamenőleg kerül megrendezésre. És amennyiben az időjárás is kegyébe fogadja az eseményt és a szervezőket, akkor ezen a hétvégén én már mondhatjuk, hogy ugyancsak szokásos módon megszervezzük azt a vízi lámpionos felvonulást az Élővíz csatornán, amely egy nagyon-nagyon egyedi, izgalmas és attraktív eseményt kínál, és terveink szerint ugye fontos, hogy a Békési Kajakkenu Klub nagyon fontos partnerünk ebben a programban, de fel fogjuk kínálni a lehetőségét annak is, hogy bárki, aki kíváncsi és érdeklődőként szeretne a vizen bekapcsolódni ebbe a programba, erre is mód lesz. Ez az internet intézményeknek a webes felületén meghirdetése kerül rövidesen.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy ismét itt voltál velünk, hogy beszélgethettünk a városi turizmusról, és nagyon jó munkát kívánunk nekünk
1: az elkövetkező
0: hónapokra.
1: Nagyon köszönöm, hogy tudtunk szót ejteni a nyári eseményeinkről. Köszönöm szépen, hogy itt láttam.

0: Békés Csabán a Munkácsi Fest programsorozat keretében került sor a Gazdiváru elnevezésű köztéri szobor felavatására. Az Andrássy út és a Munkácsy utca kereszteződésénél elhelyezett alkotás egy kutyát, a hűség mintaképét ábrázolja. A szobor létrejöttének hátteréről Szarvas Péter Békés Csaba polgármestere számolt be. Elmondása szerint dr. Lévai Sándor és családja kezdeményezésére jött létre a mű, ők keresték meg az önkormányzatot azzal a szándékkal, hogy önzetlen felajánlásként egy műalkotással gazdagítsák a várost. A kérés elfogadása után született meg a terv, melynek eredménye ez a kutyát megformáló köztéri alkotás lett.
1: Tisztelettel köszöntöm rendezvényünkön Szarvas Péter polgármester urat.
2: Jó napot kívánok!
1: Varga Tamás alpolgármester urat, dr. Lévai Sándor nyugalmazott főállatorvos urat, és fiát dr. Lévai Zsolt ügyvéd urat. Köszöntöm Széri Varga Géza szobrászművész urat, a megjelent önkormányzati képviselőket, családtagokat, barátokat, érdeklődőket. Felkérem Szarvas Péter polgármester urat, mondja el köszöntő gondolatait.
2: Kedves Lévai család, Széri Varga művész úr, tisztelt hölgyeim és uraim, a mostani hangos, nyugtalan, sokszor zűrzavaros világban nem túl sokszor fordul elő velünk, hogy az önzetlenségről tanúbizonyságot tesz valaki, egy egész család. Pedig azt gondolom, hogy erre az alapvetően jó, kedves emberi tulajdonságra egyre nagyobb szükség van. A Lévai család, dr. Lévai Sándor néhány hónappal ezelőtt azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy szeretne adományként, önzetlenül a város számára egy olyan műalkotást létrehozatni és adományozni, amely a Gazdiváró címet viselő és kutyát megformázó szobor képében történik meg. Az önkormányzat jól kedvesen fogadta a megkeresést, és minden olyan szabályos előkészületi lépést megtettünk, ami lehetővé tette, hogy ma ezen az ünnepi eseményen, ünnepi pillanatokban együtt itt legyünk. Igen, és a mai nap nem is csak az önzetlenségről szól, hiszen szól a művészetről is, hiszen Széri Varga Géza úr formázta meg a szobrot, és ugye művész úrnak számtalan köztéri alkotását láthatjuk ma Békés Csabán. A Báb Színház előtti téren, vagy éppen nemrégen a Balassi Művészetek Házánál a domborművedet is nemrég avattuk Bor Miklós emlékére. És szól egy kicsit a lokálpatriotizmusról szól, és arról is szól, hogy a békés csabaiak szeretik azt, hogy a környezetükben műalkotások legyenek, a kultúra, a művészet kikerüljön a köztereinkre. Fontosnak tartjuk ezt, és ha itt jól körbenéznek, pár száz méteres körzetben megtalálhatják annak jeleit, hogy a városvezetés képviselőtársaimmal együtt sokat gondol arra, hogy szépítsük városunkat. És most ebben a folyamatban találtunk egy önzetlen családot, dr. Lévai Sándor családtagjai személyében, akik valóban a forrást biztosították ahhoz, hogy a mai ünnepi eseményen együtt itt legyünk.
3: Önök a Körösi Centrum Vármegyei Magazin című műsorát hallották.

0: tegnap és a ma kedvencei. Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában indul a reggeli információs magazin műsor. Jó reggelt és kellemes ébredezést kívánok. Hozom ma is a jó dalokat. És természetesen ne feledkezzünk el a névnapos köszöntöttekről és ismerőseinkről. Mindenféleképpen gondoljunk a mai nap alkalmával ünneplőkre, méghozzá az Ádámokra is, ne éltesse őket. Jó reggelt kívánok!

0: és a ma kedvencei. Ez a Csaba. Ez a Csaba.
1: Itt a Csaba Rádió Békés Megye kedvenc rádiójában, ez a reggeli információs magazin műsor. Hoztam már is egy napindító tippet. Ha reggel már előre látjuk magunk előtt az egész napot, könnyen túl soknak tűnhet minden. Próbáljunk meg inkább csak három dolgot kiválasztani, amit mindenképp szeretnénk majd intézni. Nem kell az egész teendőlistát reggel 6-kor megoldani. Ha ez a három megvan, már is úgy érezhetjük, hogy haladtunk azért valamivel. Ez volt a mai napindító tipp. Vissza a dologra!

0: Rádiók jönnek, rádiók mennek.
1: Egy biztos, mi maradunk.
0: Csaba Rádió. Békés megye kedvenc rádiója.
2: Itt a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában ez a reggeli információs magazin műsor. Nézzük a mai nap híres szülötteit. Például ma született Adam Sandler, amerikai színész és komikus 1966-ban, illetve Hugh Grant is, a brit színész, 60-ban látta meg a napvilágot. Ők voltak a mai nap híresebb szülöttei. Most vissza a dalokra.

0: rádiós lágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazinműsor első órájának a végéhez értünk. 7 óra után ezúttal Békéscsaba környéki helyre kalandozunk majd, ahol egy kastély mellett egy egészen különleges régi épületet is találhatunk. Nem sokára hozom a részleteket. Szép napot, jó reggelt!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Kedvezményes hitelhez és vissza nem térítendő támogatáshoz juthat közel 800 hazai vállalkozás. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter bejelentése szerint elindult az 5+5 támogatási konstrukció a Ganz Ábrahám gazdaságfejlesztési program keretében, amelyel cégenként 10 millió forint fejlesztési forrás érhető el. A tárcavezető kiemelte, hogy a kérelmek 80%-a vidéki turisztikai vállalkozásoktól érkezett, a forrásokat pedig főként gépbeszerzésre és technológiai fejlesztésekre fordíthatják a nyertesek. A Transparency International Magyarország jogi igazgatója szerint az elmúlt 16 év tisztán korrupciós ügyei bőven 1000 milliárd forint feletti kárt okoztak a költségvetésnek. Ligeti Miklós kifejtette, hogy a legsúlyosabb visszaélések a 300 milliárdos jegybanki alapítványi ügyhöz, a szintén 300 milliárd forintos lélegeztetőgép beszerzéshez, valamint a letelepedési kötvényekhez kapcsolódnak. Riasztóan terjed a szúnyogok által terjesztett nyugat-nílusi vírus Európában. Az Európai Betegség Megőrzési és Járványvédelmi Központ adatai szerint már több mint 1000 megbetegedést regisztráltak 15 országban, a legtöbb esetet Olaszországban és Görögországban azonosították. A fertőzöttek 20%-ánál jelentkeznek influenza-szerű tünetek, a súlyosabb megbetegedések aránya pedig átlagosan minden századik betegnél fordul elő. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter bejelentette, hogy idén több mint 700 kilométernyi állami úton javulnak a közlekedési feltételek a magyar közút és külső kivitelezők munkájának köszönhetően. Ebből csaknem 140 kilométernyi mellékutat már felújítottak közútkezelő. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy szeptemberben egy hosszú távú országos útfelújítási programot mutatnak be a felhalmozódott úthálózati hiányosságok felszámolására.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Körös Hírcentrum.
4: Időjárás. Jó reggelt kívánok, Aracki Zoltán vagyok, a Körös Hírcentrum.

0: más infóival. Ma felhőtlen lesz az ég, csapadék nem lesz, a déli szél helyenként megérénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 33 fok körül alakul.
1: Az időjárás jelentést a Szegedi Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetőszerkezetek szakértője támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Itt a Csaba Rádió, Békés Megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazinműsor második órája rajtól. Most el nem sokára elkalandozunk ismét egy helyszínre, hozom majd az infókat pillanatokon belül, de addig is sok jó zene a munkába menet közben. Amen.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Dramatológia. Gyula.
3: Dramatológia. Gyula.
2: Első az országban. Mert minden dráma orvosolható.
4: Hallod ezt? Most esett le egy tévéjára.
5: És még egyé.
4: Szeptember 17-én, 18-án, 19-én óriási nyitási tévé és monitor rakták kisöprés a műszaki diszkontban. 40-50 egyes készülékeknél akár 60% kedvezmény. Elköltöztünk a Baross utcáról. Új helyünk, Békés Csaba Vídia udvar, Szerdahelyi út 20. Nézd meg, próbáld ki. A Vídiából vidd haza.
6: Miben mesterkednek ma az állatorvosok Békés Csabán? A kedvenc mesterállatkórházban, a Lencsési buszfordulónál a Mester utcában. Digitális röntgen, ultrahang, endoszkópos vizsgálatok, labor, EKG. Kedvenc állatok sebészeti, szülészeti, belgyógyászati ellátása. Nyitva tartás hétköznapokon 9-től 18 óráig, hétvégén és ünnepnapokon telefonos egyeztetéssel. Telefon 642 002 0630 98 55 798. Kedvenc mesterállatkórház Békés Csaba, Mester utca 7. Mesteri lett.
7: Hé, szeptemberben még nem ért véget a fesztivál szezon.
8: Szeptember 11-től 13-ig újra Makói Hagyma Fesztivál.
7: És idén tényleg nagyot szól.
8: Cascada, Fel Hello, LL Junior, Neoton Familia sztárjai, Children of Distance, Szarka Tamás és zenekara.
7: Három nap zene, gasztronómia, hagymás ízek, vásári forgatag, családi programok és buli.
8: Makó szívében, a Széchenyi téren.
7: És tudod, mi benne a legjobb?
8: Ingyenes. 35. Makói Hagyma Fesztivál. Szeptember 11-13.
7: Hívd a családot, hívd a barátokat. Szeptemberben Makón találkozunk. Részletek hagymafesztivál.com. Hagyma Fesztivál. Összehangol minket.
9: Elfogyott a mosószered? Irány most is a Plus Market. Tommy XXL mosószer szeptemberben 4590 forint helyett plusz kártyával csak 3890 forint. A Tommy alacsony hőfokon is kiváló, és nem csak az ereje extra, az ára is az. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak, pont a közelemben.
10: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
0: Reklámot hallottak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója Makó város önkormányzatának kiemelt fontosságú rendezvénye a Hagyma Fesztivál, ami összehangol minket.
2: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Az Apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállítás szeptember 13-áig látható a Szép Művészeti Múzeumban. A tárlat az Új Szövetség utolsó könyvének, János jelenéseinek látomásos szövegét idézi meg, bemutatva, hogyan inspirálta az a képzőművészetet a középkortól napjainkig. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-éig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
1: Programajánlót támogatta Makó város önkormányzatának kiemelt fontosságú rendezvénye a Hagyma Fesztivál, ami összehangol minket.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.

0: Itt a Csaba Rádió, Békés Megye kedvenc rádiója, és a reggeli információs magazin műsorban ismét elkalandozunk egy helyre. Ma Szabadkígyósra látogatunk, Békés Csabától mindössze nagyjából 10-12 kilométerre. A híres Menkheim kastély mellett van itt egy kevésbé ismert épület is, az egykori intézőilak. Azért is érdekes, mert itt született Pándi Kálmán, világhírű ideggyógyász, akiről a Gyulai Kórházat is elnevezték. Az épületben ma korabeli enteriőröket lehet megnézni, így egészen közelről látható, milyen lehetett egy vidéki tisztviselő otthon a régi időkben. Ide látogattunk ma, most pedig vissza a dalokra.
1: A tegnapi és a ma kedvencei Békés Megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
2: Időjárás. Ma felhőtlen lesz az ég, csapadék nem várható, a déli szél helyenként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 33 fok körül alakul.
3: Az időjárás jelentés támogatja az Aranyi Építőanyag Kft.
4: Egy jó ház a jó építőanyagoknál kezdődik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Itt a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor szól. A denevérek egészen különleges állatok. Egyes folyók akár több évtizedig is élhetnek, miközben a hozzájuk hasonló méretű emlősök általában jóval rövidebb életűek. A kutatók most frissen azt vizsgálják, hogyan képesek ezek az állatok ilyen hosszú ideig repülni, úgyhogy közben az öregedéssel, a gyulladásokkal és bizonyos fertőzésekkel szemben is különösen ellenállóak. Az eredmények később az emberi öregedés és egyes betegségek jobb megértésében is segíthet. Na hát várjuk a részleteket. Most vissza a dalokra.
1: Csaba Rádió.

주는 걸 너란 사랑으로 수놓아진 별 내 우주가 널 다른 세상을 만들어주는 걸 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 매시던 덕에

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Körös hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
2: Békés Csabán a Gyulai úti körforgalomnál közműépítés zavarhatja a közlekedést. Kevermesen a Batonyai úton közműépítés miatt útszűkületre kell számítani. Jó utat!
0: A közlekedési információkat támogatja a Varga Akku Kft. Partner a biztos indításban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A tegnap és a ma kedvencei. Ez a Csaba. Ez

0: Itt a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában. Ez volt már a reggeli információs magazinműsor. Köszönöm, hogy ma is együtt indíthattuk a napot. További szép napot, jó munkát kívánok, kitartást!
1: Ez a Csaba.

0: Alicia,
1: Pedro Capó,
2: Georgie Noriega,
3: Rec 808,
4: Shadow Towers,
5: Puerto Rico.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
7: Az egészségperceket a Pingvin Patika támogatja, ahol az egészség mindig jó kezekben van.
8: A fogínyvérzés sokaknál előfordul, főleg fogmosáskor vagy evés közben is, bár gyakran legyintünk rá, fontos jelzés lehet. A leggyakoribb oka az íngyulladás, ami többnyire a fogakon és az íncélen felhalmozódó lepedék és fogkő vált ki. Ilyenkor az íny érzékenyebb, duzzadt lehet és könnyebb érzik. De fogínyvérzést okozhat túl erős fogmosás, kemény sörtély fogkefe, hormonális változás, dohányzás, sőt akár vitamin hiány is, például C-vitamin hiány. A jó hír, hogy sok esetben rendszeres, alapos, de kíméletes fogmosással, fogsejem vagy fogköztisztító használatával és egy fogkő leszedéssel szépen rendbe hozható. Viszont ha a vérzés tartós, erős vagy rossz lehelettel foglazulással társul, akkor érdemes mihamarabb fogorvost felkeresni, mert a kezeletlen íny probléma hosszabb távon komolyabb gondot is okozhat.
7: Az egészségperceket a Pingvin Patika támogatta, ahol az egészség mindig jó kezekben van.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
9: Ez a Csaba.

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Kizárta az országgyűlés eheti üléséről Torockai Lászlót, a Mi Hazánk frakció vezetőjét, Forsthoffer Ágnes házelnök. A döntés indoklása szerint a politikus elfogadhatatlan kifejezéseket használva sértett emberi méltóságot, miután a hétfői felszólalásában gyáva undorító féregnek nevezte Magyar Péter miniszterelnököt. A szankció értelmében a frakció vezető a szavazások kivételével nem vehet részt a parlament eheti munkájában. Szeptember 21-e és 29-e között átfogó informatikai rendszerátállítást végez földgáz ügyfélkiszolgálási rendszerén az MVM. Emiatt ebben az időszakban átmenetileg korlátozott lesz a szolgáltatással kapcsolatos ügyintézés. A fejlesztési munkálatok és az előkészületek miatt már szeptember 17-től nem érhető el az online ügyfélszolgálat és a mobil alkalmazás, emellett szünetel az előre fizetős mérők feltöltése is. Az MVM arra kéri az ügyfeleket, hogy a tervezhető ügyeket és a mérő feltöltéseket még szeptember 17-e előtt intézzék el. Igen, hosszúra nyúlik az idei nyár a vasúton, hiszen a megszokottnál tovább egészen október elejéig közlekedik Budapest és Split között az Adria Intercity. Hegyi Zsolt, a MÁV csoportvezérigazgatója elmondta, hogy a járatokra eddig már több mint 8400 foglalás érkezett, és a folyamatos érdeklődés miatt az utószezonban is biztosítják a közvetlen tengerparti eljutást a tengerimádóknak. Már a tanévkezdés elején átalakul a diák munkapiac, miután már több mint 62000 nappal is hallgató kezdi meg tanulmányait a felsőoktatásban. A Mindiák Szövetkezet tapasztalatai szerint a nyári szezonális feladatok után ősszel az irodai és nyelvi tudást igénylő gyakornoki pozíciók kerülnek előtérbe. A pénzügyi mérnöki és IT területen dolgozó diákok túlnyomó többsége a tanév során is folytatja a munkát a megszerzett órarendjéhez igazítva.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Szegedi Vainstream Viszérklinika, hogy az élet gond nélkül menjen tovább.
2: Körös Hírcentrum.
3: Időjárás. Jó reggelt kívánok, Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infóival. Ma felhőtlen lesz az ég, csapadék nem lesz, a déli szél helyenként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 33 fok körül alakul.
1: Az időjárás jelentést támogatta a Szegedi Vainstream Viszérklinika, hogy az élet gond nélkül menjen tovább.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: A tegnapi és a ma kedvencei.
5: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.

0: Csaba. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával. Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info. Ne válts csatornát! Szeptember 17-én, 18-án, 19-én óriási tévé és monitor rakták kisöprés a Vídia udvarban. 40-50 egyes készülékeknél akár 60% kedvezmény. A Vídiából vidd haza!
2: Nexus. 3 nap, 4 ország, 9 előadás. Nexus Nemzetközi Színházi Fesztivál Békés Csabán. Különleges színházi élmények 4 határon túli magyar társulattal. Szeptember 10-től 12-ig. Légy te is Nexusban a Jókai Színházzal. Jegyek már 2000 forintért. Jókaiszínház.hu.
3: Kaszkádá, Well Hello, LL Junior, Neoton.
4: Egy hely, egy hétvége, és a belépő
3: ingyenes.
4: Szeptember 11-től 13-ig, 35. Makói Hagyma Fesztivál.
3: Koncertek, ízek, család, buli, Makó, Széchenyi tér.
4: Részletek hagymafesztivál.com. Hagyma Fesztivál, összehangol minket.
5: Elfogyott a mosószered? Irány most is a Plus Market. Tommy XXL mosószer szeptemberben 4590 forint helyett plusz kártyával csak 3890 forint. A Tommy alacsony hőfokon is kiváló, és nem csak az ereje extra, az ára is az. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak, pont a közelemben.
6: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és Kétsopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keres minket a 66-333-333-as telefonszámunkon. Internet X, a minőségi választás.
7: Reklámot hallottak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A közlekedési információkat támogatja a Mezőkert CBA áruház.
1: Körös hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
2: Békés Csabán a Gyulai úti körforgalomnál közműépítés zavarhatja a közlekedést. Szintén közművet építenek Kevermesen a Batonyai úton, ahol emiatt útszűkületre kell számítani. Jó utat!
0: A közlekedési információkat támogatta a Mezőkert CBA áruház. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
2: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Az Apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállítás szeptember 13-áig látható a Szép Művészeti Múzeumban. A tárlat az Új Szövetség utolsó könyvének, János jelenéseinek látomásos szövegét idézi meg, bemutatva, hogyan inspirálta az a képzőművészetet a középkortól napjainkig. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-ig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
1: Programajánlót támogatta a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Rádiók jönnek, rádiók mennek.
1: Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió.
0: Mégis megyek kedvenc rádiója.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. A 14. Viharsarki Rockfesztivál koncertsorozata egész nyáron vár Orosházán. Szeptember 12-én szombaton a Barta GT lép fel élőben. Teljes program a Facebookon. Orosházi Rock Club, ahol a rock örökké él. Orosháza, Pacsirta utca 8. Támogatja az Oros FM. Ez veszett kemény lesz.
4: Nexus. 3 nap, 4 ország, 9 előadás. Nexus Nemzetközi Színházi Fesztivál Békés Csabán. Különleges színházi élmények 4 határon túli magyar társulattal. Szeptember 10-től 12-ig. Légy te is Nexusban a Jókai Színházzal. Jegyek már 2000 forintért. jokaiszinház.hu.
5: Hallod ezt? Most esett le egy tévéjára.
6: És még egyik.
5: Szeptember 17-én, 18-án, 19-én óriási nyitási tévé és monitor rakták kisöprés a műszaki diszkontban. 40-50 egyes készülékeknél akár 60% kedvezmény. Elköltöztünk a Baross utcáról. Új helyünk Békés Csaba Vídia udvar, Szerdahelyi út 20. Nézd meg, próbáld ki. A Vídiából vidd haza.
7: Elfogyott a mosószered? Irány most is a Plus Market. Tommy XXL mosószer szeptemberben 4590 forint helyett plusz kártyával csak 3890 forint. A Tommy alacsony hőfokon is kiváló, és nem csak az ereje extra, az ára is az. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak, pont a közelemben.
8: Pingvin Plus. Új étrend kiegészítő termékcsalád a Pingvin patikákban és a pingvinpatika.hu-n. Mindennapi plusz az egészségnek.
9: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
10: Reklámot hallottak.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentést az Expert támogatja.
2: Technika, ami veled tart. Expert.
1: Kapcsold be a napot.
3: Körös Hírcentrum.
4: Időjárás. Jó napot kívánok, sziasztok! Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infóival. Felhőtlen lesz az ég, csapadék nem várható, a déli szél helyenként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet délután 33 fok körül alakul.
1: Hideg front, meleg front. Te maradj képben! Az időjárás jelentést az Expert támogatta. Számítástechnika és szórakoztató elektronika Profin. Expert. Expert. Készen állsz a napra.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: A tegnapi és a ma kedvencei.
6: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Szeptember 21-e és 29-e között átfogó informatikai rendszerátállítást végez földgáz ügyfélkiszolgálási rendszerén az MVM. Emiatt ebben az időszakban átmenetileg korlátozott lesz a szolgáltatással kapcsolatban.

0: pontokra és ösztöndíjakra is jogosultá válnak. A kedvezmény emellett utat nyit a 100 000 forintos állami iskola kezdési támogatáshoz, valamint a helyi önkormányzatok által nyújtott egyéb kedvezményekhez is. A megyei közgyűlések megszüntetését és a teljes rendszer átalakítását vetítette előre Magyar Péter a parlamentben. A miniszterelnök ócska kifizetőhelyeknek és közpénz ATM-eknek nevezte a testületeket. Kiemelte, a túlárazott működés és a költségtérítések megvágásával 10 milliárdos források szabadulnak fel. Ezt a pénzt közvetlenül a vidéki fejlesztésekre fordítják. A kormány célja a helyi közösségek megerősítése és a fiatalok megtartása. A Szent István vidékfejlesztési program keretében 2027. augusztusáig több mint 2100 települést és 1,8 millió embert támogatnak. További hírekért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Légy te is Nexusban a Jókai Színházzal. Jegyek már 2000 forintért. jokaiszinház.hu.
1: Hallod ezt? Most esett le egy tévéjára.
2: És még egy.
1: Szeptember 17-én, 18-án, 19-én óriási nyitási tévé és monitor rakták kisöprés a műszaki diszkontban. 40-50 egyes készülékeknél akár 60% kedvezmény. Elköltöztünk a Baross utcáról. Új helyünk Békés Csaba Vídia udvar, Szerdahelyi út 20. Nézd meg, próbáld ki. A Vídiából vidd haza.
3: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája.
4: Részletek ácsfa.hu.
3: Tetőt készítünk az álmodra.
5: A 14. Viharsarki Rockfesztivál koncertsorozata egész nyáron vár Orosházán. Szeptember 12-én szombaton a Barta GT lép fel élőben. Teljes program a Facebookon, Orosházi Rock Club, ahol a rock örökké él. Orosháza, Pacsirta utca 8, támogatja az Oros FM. Ez veszett kemény lesz.
6: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt az ősz, és mi újra kuponnapokkal várunk szeptember 10-e és 13-a között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink kínálatából. Kuponnapok szeptember 10-e és 13-a között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
7: Reklámot hallottak.

0: kedvencei. Békésmegye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió Békésmegye kedvenc rádiója, benne pedig itt a kívánság műsor, és egy pár üzenet és egy pár jó zene a következő két órára. Rádiózzunk együtt, hozzá nem sokára a következő dalunk mellé csatolt üzenetet. Szép napot!

0: Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a kívánság műsor szól, és itt egy üzenet a Csaba Rádió Facebook oldaláról. Sziasztok, édesapánknak, Mártonnak kívánunk a nagyon boldog 60. születésnapot. A kerek évfordulóhoz Tiszaszíből gratulál Robi és Panni, és természetesen mi is a most érkező dallal.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a kívánság műsor szól, aminek lassan zárjuk sorait, de köszöntjük persze még a névnaposokat. Nagyon boldog névnapot az Ádámoknak, rá így gondoljunk ma mindenféleképpen a következő dal búcsúzóul, nekik szól.

0: Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig szól a délutáni zenés információs magazin műsor. Itt van egy érdekesség a mai naphoz köthető események közül. 1828 éppen mai napján született meg ugyanis Lev Tolsztoj orosz író a feljegyzések szerint, illetve Izsó Miklós szobrász is a mai nap szülöttje, 1831-es feljegyzés volt ez. Én pedig hozom a következő órában is a jó dolgokat, rádiózzunk együtt.

Genesis with you. FM 89. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Ez a Csaba.
1: Ez a Csaba.
2: Ez a Csaba Rádió, Békésmegye kedvenc rádiója, benne pedig a délutáni zenés információs magazin műsor szól. Nem sokára ránézünk az időjárásra, hogy mivel kecsegtet nekünk az anyatermészet, és mivel készül a következő napokban. Rádiózzunk együtt, szép napot!

0: rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Hé, szeptemberben még nem ért véget a fesztivál szezon.
2: Szeptember 11-től 13-ig újra Makói Hagyma Fesztivál.
1: És idén tényleg nagyot szól.
2: Cascada, Felhello, ML Junior, Neoton Familia sztárjai, Children of Distance, Szarka Tamás és zenekara.
1: Három nap zene, gasztronómia, hagymás ízek, vásári forgatag, családi programok és buli.
2: Makó szívében, a Széchenyi téren.
1: És tudod, mi benne a legjobb?
2: Ingyenes! 35. Makói Hagyma Fesztivál. Szeptember 11-13.
1: Hívd a családot, hívd a barátokat. Szeptemberben Makón találkozunk. Részletek hagymafesztivál.com. Hagyma Fesztivál. Összehangol minket. Ne válts csatornát! Szeptember 17-én, 18-án, 19-én óriási tévé és monitor raktár kisöprés a Vídia udvarban. 40-50 egyes készülékeknél akár 60% kedvezmény. A Vídiából vidd haza!
3: Elfogyott a mosószered? Irány most is a Plus Market. Tommy XXL mosószer szeptemberben 4590 forint helyett plusz kártyával csak 3890 forint. A Tommy alacsony hőfokon is kiváló, és nem csak az ereje extra, az ára is az. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak, pont a közelemben.
4: A 14. Viharsarki Rockfesztivál koncertsorozata egész nyáron vár Orosházán. Szeptember 12-én szombaton a Barta GT lép fel élőben. Teljes program a Facebookon. Orosházi Rock Club, ahol a rock örökké él. Orosháza, Pacsirta utca 8. Támogatja az Oros FM. Ez veszett kemény lesz.
5: Nexus. 3 nap, 4 ország, 9 előadás. Nexus Nemzetközi Színházi Fesztivál Békés Csabán. Különleges színházi élmények 4 határon túli magyar társulattal. Szeptember 10-től 12-ig. Légy te is Nexusban a Jókai Színházzal. Jegyek már 2000 forintért. jokaiszinház.hu.
6: Reklámot hallottak.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.
2: Ez a Csaba Rádió Békés Megye kedvenc rádiója, benne pedig szól a délutáni zenés információs magazinműsor. Nézzünk rá a következő napok időjárására. Hát lesz itt némi felhőtakaró felettünk. Hidegfront hozhat majd picit hűvösebb napokat a hét második felére, 23-26 fok között értékekkel, a hajnalok pedig 16-19 fok között alakulnak. Azért fel kell majd jól öltözni munkába, mert erre figyeljetek mindenképpen. Most pedig vissza a dalokhoz.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a délutáni zene és információs magazin műsor ér most a végéhez. Én köszönöm a figyelmét az elmúlt két órára, holnap is jövök, akkor is találkozzunk, majd minden jót!

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: A Plüsmackók és a Bécsi Szelet napján szeptember 9-én szeretettel köszöntök mindenkit, én Debreceni Ilona vagyok. Tolstojról és Hugh Grantről mesélek ma, és a kedvenceket hívjuk segítségül munka mellé. Velük kívánok kellemes kikapcsolódást, feltöltődést. Szép délutánt!

0: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. Ask you once, ask you twice now. There's lipstick on your collar. You say she's just a friend now.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával. Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
3: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
4: A 14. Viharsarki Rockfesztivál koncertsorozata egész nyáron vár Orosházán. Szeptember 12-én szombaton a Barta GT lép fel élőben. Teljes program a Facebookon. Orosházi Rock Club, ahol a rock örökké él. Orosháza, Pacsirta utca 8. Támogatja az Oros FM. Ez veszett kemény lesz.
5: Hallod ezt? Most esett le egy tévéjára.
6: És még egy.
5: Szeptember 17-én, 18-án, 19-én óriási nyitási tévé és monitor rakták kisöprés a műszaki diszkontban. 40-50 egyes készülékeknél akár 60% kedvezmény. Elköltöztünk a Baross utcáról. Új helyünk Békés Csaba Vídia udvar, Szerdahelyi út 20. Nézd meg, próbáld ki. A Vídiából vidd haza.
7: Elfogyott a mosószered? Irány most is a Plus Market. Tommy XXL mosószer szeptemberben 4590 forint helyett plusz kártyával csak 3890 forint. A Tommy alacsony hőfokon is kiváló, és nem csak az ereje extra, az ára is az. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak, pont a közelemben. Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt az ősz, és mi újra kuponnapokkal várunk szeptember 10-e és 13-a között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál és válogass üzleteink kínálatából. Kuponnapok szeptember 10-e és 13-a között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
8: Reklámot hallottak.

0: Ez a Csaba.
1: A tegnap és a ma kedvencei, ez a Csaba, ahol bízom benne mindenki megtalálja vérmérsékletének vagy éppen hangulatának megfelelő kedvencét. Szeptember 9-e van, Isten éltessen mindenkit, aki ünnepel, köztük az Ádámokat és Dorottyákat. A Dorottya görög eredetű név jelentése Isten ajándéka, míg az Ádám héber eredetű bibliai név jelentése ember. A névnaptárban a Gara, a Serafina és az Orgona nevek is szerepelnek. Isten éltesse a névünnepeseket, és boldog születésnapot mindazoknak, akik szeptember 9-én születtek. A nagy orosz író Lev Tolsztoj is ezen a napon született, úgyhogy tőle hoztam most egy idézetet. Az ember nem lehet másképpen boldog csak úgy, hogyha a jelent élvezi, és nem töri a fejét azon, hogy mi lesz. Kívánom, hogy most legyen minden ünnepelt nagyon-nagyon boldog.

0: 9 rádiója.
1: Csaba Rádió.
0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A 14. Viharsarki Rockfesztivál koncertsorozata egész nyáron vár Orosházán. Szeptember 12-én szombaton a Barta GT lép fel élőben. Teljes program a Facebookon. Orosházi Rock Club, ahol a rock örökké él. Orosháza, Pacsirta utca 8. Támogatja az Oros FM. Ez veszett kemény lesz.
2: Kaszkádá, Well Hello, LL Junior, Neoton.
3: Egy hely, egy hétvége,
4: és a belépő
2: ingyenes.
3: Szeptember 11-től 13-ig, 35. Makói Hagyma Fesztivál.
2: Koncertek, ízek, család, buli, Makó, Széchenyi tér.
3: Részletek hagymafesztivál.com. Hagyma Fesztivál, összehangol minket.
5: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt az ősz, és mi újra kuponnapokkal várunk szeptember 10-e és 13-a között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink kínálatából. Kuponnapok szeptember 10-e és 13-a között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
6: Elfogyott a mosószered? Irány most is a Plus Market. Tommy XXL mosószer szeptemberben 4590 forint helyett plusz kártyával csak 3890 forint. A Tommy alacsony hőfokon is kiváló, és nem csak az ereje extra, az ára is az. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak, pont a közelemben.
7: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az InternetX szupergyors optikai internetszolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internet X, a minőségi választás.
8: Reklámot hallottak.
9: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Roma, Roma, ma gaga, ulala, what you be romance.
1: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
2: Ez a Csaba 88.9-en ünneplünk, mégpedig Hugh Grant-tel. Az amerikai színész 1960-ban született ezen a napon. Saját elmondása szerint egyáltalán nem készült színésznek. Első szerepét egy lány miatt vállalta el, aztán azt mondta, jó, köszönöm, ennyi volt, nem leszek színész. Filozófia szakra készült, amikor egy producer odalépett hozzá, és jól fizető szerepet kínált neki. Hát jó, akkor színész leszek, mondta Hugh Grant, akit meglepett, hogy egy színésznek mi a dolga. Mármint, hogy egy jelenetet többször is fel kell venni. Az igazi áttörést a Négyesküvő és egy temetés című film hozta meg számára. De meghozta, úgyhogy most sokan köszöntjük boldog születésnapot Hugh Grantnek.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: A tegnap is a ma kedvencei. Ez a Csaba. Ez a Csaba.
1: Sok-sok kedvenc, milyen jó, hogy együtt hallgatjuk őket. Ez a Csaba a 88.9-en, ahol most egy olyan kedvencről mesélek, amit nem hallgatni kell, hanem ölelgetni. Szeptember 9-e van, a játékmackó napja. Volt néhány generáció, aki játékmackón nőtt fel, bár azt gondolom, hogy még ma is igen nagy divat játékmackót ajándékozni kisgyerekeknek. A kitömött barátságos medvék eredete 1902-ig vezethető vissza. A plüssmackók világhódító útja akkor kezdődött, amikor Theodore Roosevelt, az egykori amerikai elnök, egy vadászat alkalmával nem volt hajlandó lelőni egy medvét. A hír hallatán egy játékkészítő a műhelyében megalkotta az első szövetből készült kitömött játékot, amely egy barátságos medvére hasonlított. Nem kellett 4 év, és 1906-ra az Egyesült Államokban valóságos mackó őrület tört ki. Igen, még Roosevelt is mackót választott utána kabala állatként. Hazánkban nagyon szép játékmackó gyűjtemények vannak, mégis azt mondom, hogy ünnepeljük ma úgy ezt a napot, hogy hazamegyünk és megöleljük a saját.

0: Rádió.
1: Csaba Rádió. A legjobb válogatásban a Csabán szólnak a kedvencek. Szép délutánt mindenkinek, kulturális programot hoztam. Nemzetközi fesztivállal indul a Békés Csabai Jókai Színház új évada. Szeptember 10-e és 12-e között a háromnapos találkozón magyarországi, romániai, ukrajnai és szerbiai társulatok 6 versenyprodukcióval mutatkoznak be. Szeptember 10-én csütörtökön este 8 órától a Nagyváradi Szigligeti Színház Gogol klasszikusát, a Revizor című komédiáját egy rendkívül friss, mai és látványos adaptációban állítja színpadra. Az előadás a Boldogságkeresés zuhanás közben alcímet viseli. A Revizor című darab nem pusztán a megvesztegethetőséget mutatja be, hanem a nézők elé tartott ferdetükörben felsejlik a mai ember önfelmentő pszichológiája is. A Revizor című darabbal kapcsolatban bővebb információt a jokaiszínház.hu weboldalon találunk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Körös Hírcentrum hírei.
2: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Kizárta az országgyűlés heti üléséről Torockai Lászlót, a Mi Hazánk frakció vezetőjét, Forsthoffer Ágnes házelnök. A döntés indoklása szerint a politikus elfogadhatatlan kifejezéseket használva sértett emberi méltóságot, miután a hétfői felszólalásában gyáva undorító féregnek nevezte Magyar Péter miniszterelnököt. A szankció értelmében a frakció vezető a szavazások kivételével nem vehet részt a parlament heti munkájában. Döntés született az egészségügynek szánt 500 milliárd forintos plusz forrás sorsáról. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter bejelentése szerint az 500 milliárd forintos ágazati finanszírozás legnagyobb hányadát az egészségügyi dolgozók életpályájának megbecsülésére és egy új szakdolgozói bértábla kialakítására fordítják. A miniszter hangsúlyozta, hogy a szakdolgozóknak érdemi beleszólása lesz a bértábla finomhangolásába a minisztériumi egyeztetéseken. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter bejelentette, hogy idén több mint 700 kilométernyi állami úton javulnak a közlekedési feltételek a magyar közút és külső kivitelezők munkájának köszönhetően. Ebből csaknem 140 kilométernyi mellékutat már felújítottak közútkezelő. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy szeptemberben egy hosszú távú országos útfelújítási programot mutatnak be a felhalmozódott úthálózati hiányosságok felszámolására. Állami kitüntetésben és pénzjutalomban részesíteni a paksi védekezésben résztvevőket Magyar Péter. A miniszterelnök bejegyzésében azt javasolta a kormánynak, hogy az október 23-ai nemzeti ünnepen ismerjék el a Duna rekordalacsony vízállása miatt végzett munkát. Az augusztus közepén indult rendkívüli beavatkozás során egy ideiglenes fenékküszöb építésével biztosították a paksi atomerőmű hűtővízellátását. A munkálatok sikeres lezárása után pedig augusztus végén újraindíthatták a leállított turbinákat.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.
2: Szép napot mindenkinek, a Csabával, a tegnap és a ma kedvenceivel. Négy után is a legjobb zenéket hozzuk. Illetve Tolsztoj egy gondolatát. Amíg nem vagyunk szerelmesek, olyan, mintha aludnánk. Szerelmes hangulatú dalok is szólnak. Örülök, hogy együtt válogatunk a kedvencek között.
3: Hány

0: Csaba kedvencei.
1: Békésmegye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Pingvin Plus. Új étrend kiegészítő termékcsalád a Pingvin patikákban és a pingvinpatika.hu-n. Mindennapi plusz az egészségnek.
4: Te is sokára jutsz el a banki teendőkhöz? Most lerövidítjük az ügyintézéshez vezető utat. A készpénzmentes OTP Mozgó Bank fiókban már Újkígyóson, Battonyán és Tótkomlóson is egyszerűen személyesen intézheted a mindennapi bankoláshoz kapcsolódó feladatokat. Nézd meg a menetrendet és a további részleteket az otpbank.hu/mozgóbankfiók oldalon, és bankolj kényelmesen a hozzád legközelebbi településen. OTP Bank.
3: Ne válts csatornát! Szeptember 17-én, 18-án, 19-én óriási TV és monitor rakták kisöprés a Vídia udvarban. 40-50 egyes készülékeknél akár 60% kedvezmény. A Vídiából vidd haza!
5: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban! Hamarosan itt az ősz, és mi újra kuponnapokkal várunk szeptember 10-e és 13-a között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink kínálatából. Kuponnapok szeptember 10-e és 13-a között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
6: Katéteres viszérműtétek járóbetegként lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával Szegeden a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
7: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetXL búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
2: Reklámot hallottak.

Serpenyőben közepes lángon vajat olvasztunk fel, körülbelül egy evőkanálnyit. Erre 2-3 evőkanálnyi barna cukrot szórunk, ez lehet méz is. Amikor a cukora vagy a méz elkezd pezsegni, rádobjuk a szilvát, meglocsoljuk citromlével. Rázogatva, kevergetve 5-7 percig pároljuk, ez alatt a szilva kicsit megpuhul. És már készen is vagyunk az illatos sziruppal. És hogy lesz belőle desszert? A görög joghurttal vagy túróval rétegezzük, és a tetejét megszórjuk darált kekszel vagy pirított mandulával, akkor pohárkrémet kapunk. Palacsintára vagy gofrira is halmozhatjuk, de ha van otthon vaníliafagylalt, akkor a forró szirupos szilvát halmozzuk a hideg fagyira, és kész a hideg-meleg kontraszt zseniális összhangja. Legyünk összhangban a kedvencekkel, velük folytatjuk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója a VOSZ Békés megyei szervezete. A helyi vállalkozókért.
2: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
2: Az Apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállítás szeptember 13-áig látható a Szép Művészeti Múzeumban. A tárlat az Új Szövetség utolsó könyvének János jelenéseinek látomásos szövegét idézi meg, bemutatva, hogyan inspirálta az a képzőművészetet a középkortól napjainkig. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-ig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
1: A VOSZ Békés megyei szervezete. A helyi vállalkozókért.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Békés megye kedvenc rádiója.
4: Csaba Rádió.

0: jó zene, köszönöm, hogy együtt hallgatjuk őket. Szeptember 9-e van Lev Nyikolajevics Tolsztoj születésének évfordulója. A háború és béke, illetve az Anna Karenina szerzője 1828. szeptember 9-én született, minden idők egyik legnagyobb regényírójának tekintik. Tőle származik az idézet, az igazi boldogság mindig zajtalan és észrevétlen. Emlékezzünk ma Lev Tolsztojra.
1: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

A legjobb válogatásban itt a Csabán szólnak a kedvencek, mindjárt 5 óra, úgyhogy búcsúzom, mégpedig Tolsztoj gondolatával. Aki tud várni, annál minden a maga idejében történik. Ugye milyen igaz? Itt az idő, hogy a kedvencekkel folytassuk velük. Kívánok további szép délutánt. Viszont hallásra!

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter bejelentette, hogy idén több mint 700 kilométernyi állami úton javulnak a közlekedési feltételek a magyar közút és külső kivitelezők munkájának köszönhetően. Ebből csaknem 140 kilométernyi mellékutat már felújítottak közútkezelő. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy szeptemberben egy hosszú távú országos útfelújítási programot mutatnak be a felhalmozódott úthálózati hiányosságok felszámolására. Új adósságkezelési és tanácsadási szolgáltatást indít a kormány november 20-ától a nehéz helyzetbe került családok megsegítésére. A kezdeményezés célja, hogy a lakosság ne csak a végrehajtási szakaszba kapjon támogatást, hanem még az átmeneti pénzügyi nehézségek idején rendezni tudja adósságait. A tanácsadásra a kormányablakokban és online is lehet jelentkezni, a családok tisztánlátását pedig egy hivatalos költségkalkulátor és kérdőív is segíti majd. Bóna Szabolcs agrárminiszter szerint a magyar mezőgazdaságnak a tömegtermelés helyett a prémium minőségű termékekre kell összpontosítania. A tárca vezető egy interjúban elmondta azt is, hogy a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Gallicoop 33 milliárdos támogatását a cég átláthatatlan tulajdonosi szerkezete miatt vonták vissza. A miniszter hozzátette, az ágazatban a víztájban tartását és a talajművelés átalakítását tartja a legfontosabb feladatnak. Megtartották az Én is veled táncolok elnevezésű civil kezdeményezés első önkéntes felkészítő tréningjét. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter bejelentette, hogy a kórházi betegeknek figyelmet és emberi jelenlétet biztosító pilot program egy budapesti intézményben indul el, a Sándor Mária által kezdeményezett mintaprojektet pedig a későbbiekben az egész országban szeretnék kiterjeszteni. További hírekért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Csaba kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Az elkövetkezendő pár órában egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk, valamint a legjobb slágerek. Kellemes rádióhallgatást és kellemes délutánt kívánok mindenkinek.

0: down. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A közlekedési információkat támogatja a kuldoktor.hu. Mobilgépjármű klímajavítás. Bárhol, bármikor. Bárhol,
2: bármikor. Körös Hírcentrum.
3: Közlekedési információ.
4: Békés Csabán a Gyulai úti körforgalomnál közműépítés zavarhatja a közlekedést. Szintén közművet építenek Kevermesen a Batonyai úton, ahol emiatt útszűkületre kell számítani. Jó utat!
1: A közlekedési információkat támogatta a kuldoktor.hu.
5: Mobilgépjármű klímajavítás. Bárhol, bármikor. Bárhol,
3: bármikor. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
6: A tegnap és a ma kedvencei.
7: Ez a Csaba.
6: Ez a Csaba.

0: Ez a Csaba.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. A 14. Viharsarki Rockfesztivál koncertsorozata egész nyáron vár Orosházán. Szeptember 12-én szombaton a Barta GT lép fel élőben. Teljes program a Facebookon. Orosházi Rock Club, ahol a rock örökké él. Orosháza, Pacsirta utca 8. Támogatja az Oros FM. Ez veszett kemény lesz.
2: Pingvin Plus. Új étrend kiegészítő termékcsalád a Pingvin patikákban és a pingvinpatika.hu-n. Mindennapi plusz az egészségnek.
3: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt az ősz, és mi újra kuponnapokkal várunk szeptember 10-e és 13-a között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink kínálatából. Kuponnapok szeptember 10-e és 13-a között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
4: Dramatológia. Gyula. Dramatológia. Gyula. Első az országban. Mert minden dráma orvosolható.
5: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
6: Internetix.
5: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
6: Internetix.
5: Díjmentes bekötés.
6: Internetix.
5: Legmodernebb optikai hálózat.
6: Internetix.
5: Megbízható, elérhető, korlátlan.
6: Internetix.
5: Ne várj, érdeklődj a 66 333 333-as számon.
6: Internetix.
5: Internetix, a Békés Csabai szolgáltató.
0: Reklámot hallottak.

Rádió. Csaba Rádió. Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Szeptember 9-e szerda van, a mai napon az Ádámok ünneplik névnapjukat. Az Ádám bibliai eredetű férfinév, az első ember pár férfi tagjának a neve. A név héber eredetű, jelentése ember. Boldog névnapot kívánunk nekik. Hölgyeim és uraim, a folytatásban érkeznek a legnagyobb slágerek. Kellemes szerdát és kellemes rádióhallgatást kívánok.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

0: Csaba. Csaba. Csaba Rádió.
1: Szép jó napot kívánok, Önök Nédo Gézát hallják. Szeptember 9-e szerda van. A mai napon ünnepli 69. születésnapját Mucsi Zoltán, Jászai Mari díjas magyar színész, érdemes művész, a Halhatatlanok társulatának örökös tagja. A kortárs magyar film és színház egyik legkarakteresebb, legnépszerűbb alakja, akit a közönség zseniális komikusi vénájáról, sajátos hangvételű, ironikus és gyakran robbanékony stílusáról ismer. Olyan kultikus alkotások fűződnek a nevéhez, mint a Kontroll, az Argó, a Papírkutyák, tévés fronton pedig a Munkaügyek és a Tóth János. Karakteres, sokszor indulatos monológiai, például a híres villanyszerelős jelenet, önálló életre keltek a közösségi médiában, hatalmas nézettséget generálva. Boldog születésnapot kívánunk neki, és természetesen köszöntjük mindazokat is, akik a mai napon ünneplik születésnapjukat.

0: a tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédó Gézát hallják. Szeptember 9-e szerda van, 42 évvel ezelőtt hunyt el Máté Péter énekes, zeneszerző. Mindösszesen 37 évesen szívroham következtében hunyt el, a 20. század egyik legkiemelkedőbb magyar zenei tehetsége volt, feleségével Dékány Saroltával, valamint az Express együttessel is dolgozott együtt. Életében mindössze 4 lemeze jelent meg, halála óta több mint 20, Elmegyek című dala, Nikolász címmel, Sylvie Vartan előadásában világsláger lett. Tisztelettel emlékezünk rá. Hölgyeim és uraim, már megyünk is, tovább érkeznek a legnagyobb slágerek. Kellemes rádióhallgatást és kellemes szerdát kívánok!
3: For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name, you think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

0: tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Ez itt a Csaba Rádió, a tegnap és a ma kedvenceivel. Önök Nédó Gézát hallják. Ebben az órában is érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk és a legjobb slágerek. Egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek.
2: Que lo que estamos a rular y empezó el verano. Fuego.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt az ősz, és mi újra kuponnapokkal várunk szeptember 10-e és 13-a között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink kínálatából. Kuponnapok szeptember 10-e és 13-a között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
3: A 14. Viharsarki Rockfesztivál koncertsorozata egész nyáron vár Orosházán. Szeptember 12-én szombaton a Barta GT lép fel élőben. Teljes program a Facebookon. Orosházi Rock Club, ahol a rock örökké él. Orosháza, Pacsirta utca 8. Támogatja az Oros FM. Ez veszett kemény lesz.
4: Nexus. 3 nap, 4 ország, 9 előadás. Nexus Nemzetközi Színházi Fesztivál Békés Csabán. Különleges színházi élmények 4 határon túli magyar társulattal. Szeptember 10-től 12-ig. Légy te is Nexusban a Jókai Színházzal. Jegyek már 2000 forintért. jokaiszinház.hu.
5: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Helyszíni felmérés, gyors gyártás és szállítás az ország egész területén. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Részletek ácsfa.hu. Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.
6: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
7: Reklámot hallottak.

Szeptember 9-e szerda van, üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. A mai napon ünnepli 66. születésnapját Hugh Grant, Golden Globe és BAFTA díjas angol színész és producer, aki a 90-es évektől kezdve a romantikus komédiák egyik legmeghatározóbb, világszerte ismert alakjává vált. Sármos, kissé esetlen és sebezhető karakterei révén generációk kedvencévé vált, ám karrierje későbbi szakaszában karakteres gonosztevőként és drámai szerepekben is bizonyította sokoldalúságát. Boldog születésnapot kívánunk neki, és természetesen köszöntjük mindazokat is, akik a mai napon ünneplik születésnapjukat.

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Géczi Adrián vagyok. 2026. szeptember 9-e szerda délelőtt 10 óra van. Lássuk, miről is lesz ma szó. Átmenetileg változik a szakrendelések helyszíne Békésen. Megújult az Aldinál lévő körforgalom Gyulán. Pályorientációs diáknaptárt kaptak a kazincis 8-osok. Defekt veszélyt okoz a Királydínja a Békés-Csabai kerékpárutakon. Belső felújítási munkálatok miatt átmenetileg lezárták a Békési József Attila utcai rendelőintézet baloldali épületrészét. Dr. Bocskai Árpád igazgató tájékoztatása szerint emiatt több szakrendelés felújított helységekben, illetve másik telephelyre költözött. A felújítás idején az emeleti már korszerűsített részen működik a nőgyógyászat, a sebészet, az ultrahang és az audiológia. A földszinti felújított helységekben az első és a második belgyógyászat, a szemészet, valamint a fülorgégészet fogadja a betegeket. A gyermekorvosi rendelő épületének földszintjén kapott helyet a tüdőgondozó. A betegek tájékozódását az épületben működő betegirányító központ munkatársai segítik. A lift továbbra is használható, a mozgásukban korlátozott betegek, a betegszállítás és a sürgősségi ellátás számára. A felújítás befejezéséig a neurológiai szakrendelés változatlanul a Vásárszél utcában érhető el. A Hőzső utca 4 szám alatt továbbra is működnek a házorvosi és gyermekorvosi rendelések, míg a gyógyfürdő épületében az urológiai szakrendelés és a laboratórium várja a betegeket. Befejeződött az Aldinál található körforgalom felújítása Gyulán. A beruházás során új, a korábbinál jóval tartósabb betonpálya készült. Dr. Görgény Jernő polgármester közösségi oldalán arról számolt be, hogy a fejlesztést még az előző kormány rendelt el, és reményét fejezte ki, hogy legalább 10 évig nem lesz szükség újabb beavatkozásra. A városvezető egyúttal azt szorgalmazza, hogy folytatódjanak a közlekedés biztonságot szolgáló fejlesztések Gyulán. Kiemelte, különösen fontos lenne körforgalmat építeni az elkerülő út és az új kígyósi út kereszteződésében. A polgármester az ügyben ismét Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterhez fordult, és második alkalommal kezdeményezte levélben a beruházás elrendelését. Dr. Görgény Ernő szerint a csomópont Gyula legbalesetveszélyesebb kereszteződése. A Vármegyei Rendőrfőkapitányság adatai alapján 2020 és 2025 között 10 személy sérüléssel járó baleset történt itt. Egy ember életét vesztette, 4-en súlyosan, 12-n pedig könnyebben sérültek meg. A polgármester tájékoztatása szerint a körforgalom tervei és a szükséges engedélyek már rendelkezésre állnak. A Magyar Közút még korábban megterveztette a beruházást, az önkormányzat pedig ennek érdekében módosította a helyi építési szabályzatot, miközben a Magyar Közút lefolytatta az engedélyezési eljárást. A csomópontban ugyanakkor továbbra is történnek balesetek. A gyulai rendőrkapitányság 2025-ös közbiztonsági beszámolója szerint abban az évben 3 személyi sérüléssel és 2 anyagi kárral járó közúti balesetet regisztráltak az elkerülő út és a kígyósi út kereszteződésében. A rendőrség ezt a szakaszt baleseti gócpontként jellemezte.

0: Pályorientációs diáknaptárt készített a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara a pályaválasztás előtt álló 8-osok számára. A kiadványt a Békés Csabai Kazinczy Ferenc általános iskolában adták át a diákoknak. A fali naptár a fontosabb dátumok és tudnivalók mellett a Vármegyei Szakképző Intézményeit is bemutatja. Mészárosné Szabó Anna, a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara szakképzés osztályvezetője elmondta, hogy a naptár elsősorban jelképes segítség, bár számos hasznos információt tartalmaz, és 48 megyei település 69 iskolájában összesen 2350 tanulóhoz jut el. A felelősségteljes pályaválasztást, a szülői támogatást, a körültekintést és az átgondolt döntést nem helyettesítheti. Az osztályvezető hangsúlyozta, hogy egy 14-15 éves fiatal még nem feltétlenül tekinthető pályaéretnek. Ráadásul napjainkban teljesen megszokott és természetes az is, ha valaki később irányt vált. A kiadványal ezért azt szeretnék elérni, hogy a tovább tanulók napra kész, a 2026-27-es tanévre vonatkozó információkhoz jussanak. A Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával készült diáknaptár tartalmazza a vármegyei szakképző intézmények elérhetőségeit, valamint a tovább tanuláshoz kapcsolódó legfontosabb dátumokat és határidőket is. Bujdosó Éva az iskolaigazgatója arról beszélt, hogy intézményüknek végre visszanyúló, jó partnerségi kapcsolata van a Kereskedelmi és Iparkamarával. A mostani együttműködés is ennek köszönhetően jött létre. Az igazgató szerint a végzős diákok számára ez volt a tanév első pályaválasztással kapcsolatos programja, ezért különösen örültek annak, hogy a tanulók részletes tájékoztatást kaptak a továbbtanulási lehetőségekről. A Kazinczy Ferenc általános iskola egyik 8-os tanulója, Hollerbach Barbara már tudja, milyen irányban szeretne tovább tanulni. Elmondása szerint szülei segítségével a közgében működő rendészet és közszolgálat szakot választaná. Úgy látja, hogy az intézmény erős idegen nyelv oktatása is előnyös számára, ezért megfelelő választásnak tartja. Hozzátette, hogy döntését nagyban segített az iskola nyílt napja, valamint a Kazinczy Ferenc általános iskolában tartott pályorientációs előadás is. Egyre több gondot okoz a királydínja a Békéscsabai kerékpárutakon. Az apró hegyes tüskék sorozatos defekteket okoznak, a kerékpár szervizek pedig az elmúlt napokban alig győzik a javításokat. A királydínje termése 5 résztermésekre esik szét, amelyek mindegyike 4 tüskét visel. A tüskék alakja miatt közülük legalább egy mindig felfelé áll, így könnyen belefúródik a kerékpár gumiabroncsába. A problémára több kerékpáros is felhívta Opauszki Zoltán, Jaminai önkormányzati képviselő és városi tanácsnok figyelmét. Közösségi oldalán arról számolt be, hogy a jelzések alapján kezdeményezte a kerékpárutak soron kívüli ellenőrzését és megtisztítását az üzemeltetőknél. Békés vármegyében a Magyar Közút Non-Profit ZRT 139 kilométernyi kerékpárutat kezel. A közút kezelőnél ugyanakkor azt közölték, hogy a fenntartási munkák során nem tapasztalták a királydínje tömeges elszaporodását, és ilyen problémát sem jeleztek feléjük, ezért jelenleg külön intézkedést nem terveznek. Hozzátették, hogy a kerékpárutak melletti növényzet kaszálását részben saját munkatársaikkal, részben szerződött partnerekkel végzik. Megrendelés esetén a kaszálás mellett a burkolat seprését és tisztítását is kérik. A munkák során olyan eszközöket használnak, amelyek a levágott növényzetet a gép alatt darálják össze, nem pedig oldalirányban szórják szét. A Békéscsabai Városgazdálkodási Kft. Tapasztalatai szerint elsősorban a forgalmas utak mellett található kerékpárutakon jelent problémát a királydínje. A Szarvasi úti, a Berényi úti és a Békés úti kerékpárutak egyes szakaszai különösen érintettek. A Városgazdálkodási Társaság több mint 48 kilométernyi kerékpárút hálózatot kezel Békéscsabán. Feladatai közé nem csak a bicikliutak, hanem azok környezetének gondozása is beletartozik, így a kerékpárutak melletti zöld területek kaszálását is elvégzik. Volt főnöke házába tört be egy férfi vasárnap éjjel orvosházán, hogy pénzt lopjon. A tulajdonos nem tartózkodott otthon, azonban az épületet biztonsági kamerákkal figyelte. Hajnali 2 óra körül a kamera felvételeken észlelte, hogy valaki mozog a házban, a szomszédok pedig szintén jelezték neki a gyanús mozgást. A tulajdonos értesítette a rendőrséget, az orvosházi rendőrkapitányság munkatársai pedig rövid időn belül a hálószobában találták meg a betörőt. A férfi körül szerszámok hevertek, éppen a falba épített széfet próbálta kinyitni, amikor a rendőrök tetten érték. A férfit előállították és kihallgatták, beismert, hogy átmászott a kerítésen, majd a nyitva hagyott hátsó ajtón keresztül jutott be az épületbe. Két zárt ajtó állt az útját, ezeket felfeszítette, majd a széf feltöréséhez látott. A rendőrség tájékoztatása szerint a betörőnek lopás kísérlete miatt kell felelnie. Önök a Békés Csabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom Önöktől, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Ez a Csaba.

0: Ez a Csaba.
1: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Szeptember 9-e szerda van. A mai napon ünnepli 44. születésnapját Péter Szabó Szilvia, fonogram díjas magyar énekesnő, a Nox együttes ikonikus frontembere, a hazai pop és folk pop zenei élet egyik legmeghatározóbb női előadója. Különleges misztikus hangzásvilágával és energetikus színpadi jelenlétével immár több mint 2 évtizede a magyar könnyű zene élvonalába tartozik. 2001 és 2009 között vezette a Nox együttest, amellyel hatalmas sikereket értek el, modern folk-pop stílusukkal, látványos táncprodukcióikkal és olyan slágerekkel, mint a Forogj világ, amellyel a 2005-ös Eurovíziós Dalfesztiválon is képviselték Magyarországot, vagy a Százszor ölelj még. A zenekar szünete után külföldön is élt, Angliában és Ausztráliában, majd hazatérése után szólóban és később a Nox megújult formációjával is visszatért a színpadra. Boldog születésnapot kívánunk neki, és természetesen köszöntjük mindazokat is, akik a mai napon ünneplik születésnapjukat.

0: Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.
1: Olyan ő, hogy megáll

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.
2: Ez itt a Csaba Rádió, a tegnap és a ma kedvenceivel. Hölgyeim és uraim, az elmúlt pár órában velem Nédo Gézával rádiózhattak. Velem legközelebb a holnapi napon 17 órától találkozhatnak ismét. Vigyázzanak egymásra és vigyázzanak magukra is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek, viszont hallásra.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: A mai estén is csak a kedvenceink, a legjobb dalok. Mint mindig, a következő órákban ezeket fogom nyújtani. És persze a legfrissebb és legérdekesebb infókat is tálalom. Én Hászalai Balázs vagyok, nagyon számítok rátok. Töltsük együtt az időt, jó rádiózást! I got this.

0: Stigma és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Fennállásának 50. évfordulóját ünnepli. A Bonnie M. A jeles jubileumot pedig az egyik legismertebb slágerük, a Sunny vadonatúj változatával indítják. Ezt Rehab vette kezelésbe, hogy friss hangzást kapjon. Abszolút sikerült, és íme a fél évszázados legendás banda Sunny című klasszikusának változata.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Ez a Csaba. Ez a Csaba.
1: Holnap már nálunk is elkezdenek visszaesni a maximum értékek. Kimondhatjuk lassan, hogy véget ér az a nyár, amit eddig megszokhattunk, azaz a jócskán 30 fok feletti csúcsértékek. Ebből már mi sem nagyon fogunk kapni. Holnap olyan 28 lesz a csúcs a délutáni órákban. A strandidőnek tehát itt szeptember közepe felé azt hiszem, hogy lassan tényleg vége lesz. Viszont csapadékból már megint hozzánk jut a legkevesebb a következő napokban, inkább a Dunántúlon és északon fog esni. Arrafelé egyébként már ma is jóval hűvösebb volt, és kezdett beköszönteni az ősz. Hozzánk a legjobb slágerek kopogtatnak a folytatásban, és hozom a következőt rögtön.

0: tengerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.
2: Folytatjuk itt a Csaba Rádión szerda este, hogy a kedvenceitekkel. Hello, ismét én Hászalai Balázs vagyok, játszom a folytatásban is a legjobb dalokat. Ugye velem tartatok.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Fantasztikus hangú hölgy érkezik hozzánk. Zenei időutazásnak lehettek nemrég tanúi azok, akik ott voltak a Wembley-ben, a színpadon Dua Lipa és J.K. együtt hozták vissza a funky aranykorát. Több tízezer rajongó tombolt Londonban, amikor az énekesnő váratlanul színpadra hívta a Jamiroquai frontemberét, hogy közösen adják elő a legendás Virtual Insanity-t. A brit énekesnő estjének csúcspontja kétségtelenül ez a közös funky fúzió volt. Dua Lipa köszönetet is mondott azonnal a legendás zenésznek, akit saját pályája egyik legfőbb inspirált

0: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Ezt nem mondom, hogy a sereghajtók között, de hát nagyjából a közepe után találjuk meg Békés Csabát egy friss listán. Ezt a település index tette közzé, minden évben megtörténik. Ez is, hát nincs nagy fluktuáció egyébként, vagy nincs nagy változás a különböző adatokban a rangsort tekintve. A 2026-os település index szerint Békés Csaba 14. rangsorban. Érdekesség, hogy 2014-ben még 5-tel feljebb volt, tehát ez mindenképpen visszaesésnek tekinthető, de hát mi is ez? Az Egyensúly Intézet több mint 360 ezer statisztikai adat és 53 mutató alapján rangsorolja a magyar településeket. Most Békés Csaba, ugye 14. hogy 36,55%-ot szerzett, ez a pontszámunk. Megelőztük Kaposvárt például, de még Szekszárdot is. Az elemzés további adatai szerint megtaláljuk még Békés több egyéb más települését is, például Gyulát a városok között a településindex rangsorban rendkívül előkelő 13. helyen, Orosháza pedig jelenleg 29. a rangsorban, ugyancsak ebben a kategóriában.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: legnagyobb és a ma kedvencei. Ez a Csaba. Ez a Csaba.
1: Ezek még mindig a kedvenceitek, és ez még mindig a szerda esténk itt a Csaba Rádión. Hello ismét, én Hászalai Balázs vagyok. Remélem, hogy már eddig is kellemesen töltöttétek velünk az időt, a folytatásra is ezt ígérhetem, mármint a legjobbakat a dalokból, és a legérdekesebbeket a színes hírekből. Tartsatok velem!

0: Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.
1: A Mumford & Sons következik. Az angol folk rock együttes még az évelején mutatta be az ötödik stúdió albumát, a Rushmore-t, amely világszerte elnyerte a rajongók tetszését. Most, néhány hónappal később, a rendkívül megterhelő koncertidény ellenére is tovább dolgoznak, ki is adták a legújabb friss anyagukat. A Rubber Band Man című kislemezen az ír énekes régi barátjuk azért is közreműködik.

0: kedvencei.
1: Mégis megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: I do my hair toss, check my nails. Baby, how you feeling?

0: Csaba, Csaba Rádió.
1: Új albummal tér vissza a Foo Fighters, érkezik a zenekari már 12. stúdió lemezen. A címadó dal alapján egy energikus, főbemászó, irányt mutató új vonalat kezd élesztgetni a banda, akusztikus és elektromos gitárokkal, valamint az új dobos lendületes grúvjaival. Dave Grohl szerint ez a szerzemény adta meg az egész album hangulatát, és több mint egy éves kísérletezés eredménye született meg. A lemezt egy nagyszabású turnéval viszik színpadra idén.

0: legvad és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: A mai esténket sajnos lassan le kell zárnom, viszont holnap jövök megint, és néhány órán keresztül én biztosítom a jobbnál jobb dalokat. Érdemes lesz csütörtökön is a Csaba Rádiót választani. Egész nap persze, nem csak az esti órákban. Mára még egyszer nagyon köszönöm, hogy együtt tölthettük az időt. Kívánok nektek jó éjszakát. Hászalai Balást hallottátok.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel.
1: Ismét bázis intézményi címet kapott a Táncsics Mihály Gimnázium. Közösségé formálta az első éveseket a Gál Ferenc Egyetem gólyatábora. Szeptember termelője a csabai piacon Éber Péter és családja lett. Ingyenes nyárvégi pihenést kaptak rászoruló családok. Már is mondom a részleteket. A Táncsics Mihály Gimnázium magas színvonalú oktató-nevelő munkája és tudás megosztó tevékenysége alapján ismét elnyerte az Oktatási Hivatal Békés Csabai Pedagógiai Oktatási Központ bázis intézménye címet. Az iskola 2026-29-es ciklusra kapta meg az elismerést. Az intézmény beszámolója szerint a címet ünnepélyes keretek között vehette át Árusné Erős Krisztina főigazgató Békés Csabán a Békés vármegyei szakmai tanítmító konferencián. A kitüntetés dr. Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár, Selmeci Zoltán az Oktatási Hivatal Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Koordinációs Főosztályának vezetője, valamint Pavukné Simon Nóra Edina, a Békés Csabai Pedagógiai Oktatási Központ főosztály vezetője adta át. A bázis intézményi program az Oktatási Hivatal és a Pedagógiai Oktatási Központok által koordinált országos szakmai hálózat, amelynek célja a jó gyakorlatok megosztása és a pedagógiai eredményesség növelése. A címet elnyert intézményekben mutatják sikeres módszereiket és szakmai eseményüket, műhelymunkáikat, bemutató órákat, nyílt napokat, versenyeket, valamint továbbképzéseket is szerveznek. A gimnázium kiemelte, hogy a programban való részvétel egyik legfontosabb eleme az együttműködés, amely segíti a pedagógiai, közéleti fejlődést és a szakmai szolgáltatásokhoz való méltányos hozzáférést. A Békés Csabai Jókai Színházad otthont a Nexus Nemzetközi Színházi Fesztiválnak szeptember 10 és 12 között. A háromnapos program sorozat határon túli magyar társulatok előadásait, ősbemutatót és gazdag szakmai, valamint kulturális kísérő programokat kínál a közönségnek. A fesztivál mindhárom napján kiemelkedő hazai és határon túli színházi műhelyek mutatkoznak be. Szeptember 10-én csütörtökön 18 órakor a Kamara Színházban az Élőhomok, a Novem Színházi Szervezet, az Entai Magyar Kamara Színház és a Magyar Kanizsai Regionális Kreatív Műhely közös produkciója látható, 20 órától pedig a nagy színpadon Gogol a Revizor a Nagyváradi Szigligeti Színház előadásában. A versenyprogram mellett több kísérő rendezvény is várja majd az érdeklődőket. 10-én fotókiállítás, a Bárka folyirat workshopja és szabadtéri színházi koncert nyitja meg a fesztivált. 11-én, 12-én délelőtt szakmai értékelő beszélgetések zajlanak a társulatok részvételével, még a Kamara Színházban extra előadás is láthatók. Pénteken délután 2-kor a temesvári Csiky Gergely Állami Színház Kialakult című darabja, szombaton pedig az Aradi Kamara Színház két stúdió előadása, a Sex, Drugs, Goods and Rock'n'Roll, valamint a Rudolf Hess 10 parancsolata. A rendezvény a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.

0: Véget ért a Gál Ferenc Egyetem 4 napos központi gúlyatábora, ahol az első évesek nem csak az intézménnyel és Békés Csabával, hanem egymással is szorosabb kapcsolatot alakíthattak ki. A programok minden nap más élményt kínáltak, és a szervezők szerint a fiatalok valódi közösségé formálódtak. A tábor első napján a hivatalos megnyitót követően gúlyatáncot tanultak, majd csapatfeladatokban vettek részt, az estét pedig kötetlen szórakozás zárta. A második napon könyvtári tájékoztató és az Erasmus előadás várta őket, később pedig egy nyomozós játék segítségével fedezték fel Békés Csabát. A nap végén kvízestel folytatódott a program, derült ki az egyetem gazdasági karának közösségi oldalán. A harmadik napon jazz dance, kódfejtés, USB keresés és kreatív CD-s feladat is szerepelt a kínálatban. Délután az Árpád gyógy és strandfürdőben pihentek, majd eredményhirdetésen vettek részt, az este pedig ismét a közös szórakozásé volt. A 4 napos tábor során az első évesek számos élménnyel gazdagodtak, és a szervezők értékelése szerint a programoknak köszönhetően már a tanév elején összetartó, egymást támogató közösség alakult ki. A csabai piac szeptemberi hónap termelője Éber Péter és családja lett, ezzel hosszú évek munkáját és a vásárlók bizalmát ismerték el. Aki ebben a hónapban a piacon jár, könnyen megakad a tekintete Éberék standján. A nagyszemű látványos csemege szőlők most viszik a prímet, de az alma, a körte és a szilva kedvelők is bőséges kínálattal találkozhatnak. A törzsvásárlók pedig már jól tudják, hogy nem csak gyümölcsöt, hanem egy régi szeretett ízvilágot is megtalálnak. Az elismerés mögött több mint 4 évtizedes piac jelenlétel. Péter 1983 óta árul a csabai piacon, a mostani kitüntetés pedig egy hosszú, kitartó pálya fontos mérföldköve. Elmondása szerint 5 éves korában kezdte a munkát nagyanyjával, majd a kertészeti technikum után Lentiben dolgozott fajta kísérletekben, később pedig saját gazdaságot indított. A virág és gyümölcs termesztésből idővel a gyümölcsök kerültek előtérbe. A piac számára nem csupán munkahely, a szezon végén a zsongás és a vásárlókkal való találkozás is hiányzik neki. Éberék kínálata több Békés vármegyei termőhelyről érkezik. A szőlő Békés Csaba Nagy Sándor utcai területéről, az alma a Kerektanyáról, a körte Mezőberényből, a szilva pedig a csabai Orosházi útról és Felső Nyomásról jut el a standra. A sokféleség azt mutatja, hogy a család nem egyetlen gyümölcsre épít, a vásárlók mindig az évszakhoz igazodó kínálatból válogathatnak, miközben a kertészeti munka egész évben tartó feladat. Szeptemberben a szőlő a főszereplő. Péter gyűjteményében mintegy 70 féle szőlőfajta található, közülük ritka, különösen mutatós nagyszemű csemege szőlők is. A választék így jóval túlmutat a megszokott fajtákon. A termelő azonban nem szeretné rábeszélni a vevőket semmire. Úgy fogalmazott, nála kötelező a kóstolás, mert valóban az vigye haza a szőlőt, akinek ízlik. A hozzáállást a törzsvásárlók is kedvelik, mindenki a saját ízlése szerint dönthet, és nem kell zsákba macskát vennie. Hátrányos helyzetű Békés vármegyei családoknak biztosított ingyenes nyárvégi kikapcsolódást a Gyulai Hőforrás Üdülő és Lakásszövetkezet. A kezdeményezés keretében 7 család tölthetett el 3 felejthetetlen napot a fürdővárosban. A hőforrás vezetősége kiemelten fontosnak tartja a szegény sorsú gyerekek és rászorulók támogatását. Tavaly hajdúbagosi fiatalokat fogadtak, idén pedig Mezőkovácsházáról, Battonyáról, Pusztaföldváról és Mezőhegyesről érkeztek vendégek. A családok augusztus 26 és 28 között kaptak ingyenes szállást és reggelit az üdülőben. A napi egyszeri melegétkezést az üdülő igazgatója, valamint a tölgyfai termet üzemeltető megyebíró család ajánlotta fel. A vendégek korlátozás nélkül használhatták a hőforrás, üdülő és hotel szolgáltatásait, a 4 medencés fürdőt, az animációs foglalkozásokat és az új interaktív játékasztalt is. A pénteki búcsú ünnepségen és fotózáson a gyerekek nagy örömére megjelent az üdülő egyik kabala figurája is, akivel közös emlékfotókat készítettek. A vezetőség bízik abban, hogy a jövőben is lehetőségük lesz a nyári szezon végén megmaradt szabad kapacitásból ingyenes üdülést felajánlani a rászoruló fiataloknak és családoknak.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Vármegyei magazin. A Körösvér Centrum közéleti műsora.
1: A Békés megyei könyvtár sikeresen pályázott a Nemzeti Kulturális Alapnál, hogy megmentsen néhány értékes régi kötetet. A támogatásnak köszönhetően Erdősné Rétfalvi Orsolya restaurátor 5 könyvet újított fel a könyvtár régi könyvek külön gyűjteményéből. A projektről tartott sajtótájékoztatón Juhász Zoltán igazgató beszélt a gyűjteményről, amely több mint 1000 kötetet számlál. A kollekció Fia Géza nevéhez fűződik, aki a II. Világháború után gyűjtötte össze az elhagyott könyveket, mivel a darabok több száz évesek, folyamatos karbantartást és restaurálást igényelnek. Ezúttal 4 könyv és 1 pergamen kapott új életet, amelyek a 17-18. Századból származnak. Az igazgató kiemelte, hogy a gyűjtemény legidősebb darabja az 1500-as években készült.
2: Nagyon örülök, mert most könyvekről beszélgethetünk itt a könyvtárban, nem pedig más típusú programokról, és talán valahol azért mégiscsak ez a könyvtárnak az egyik fő feladata, hogy megőriztek. Miről adtatok itt most hírt?
3: Igen, ugye több mint 300 000 dokumentumunk van a könyvtár gyűjteményét tekintve, viszont vannak úgynevezett kincseink, amelyek muzeális könyvtári dokumentumnak tekinthetők, ezek pedig a több száz éves könyvritkaságok. Ugye ezeket megfelelő körülmények között tároljuk, őrizzük, hogyha valaki kutatni szeretné, akkor hozzáférhetővé tesszük, viszont az is egy fontos feladat, hogy lehetőség szerint gondoskodjunk arról, hogy megmaradjanak ezek a kincsek. És most legutóbb a tavaly éppen adtunk be pályázatot a Nemzeti Kulturális Alaphoz, mely lehetővé tette azt, hogy restauráltassuk ezeket a dokumentumokat, így 4 kötet tudott megszépülni az idei évben, és ezzel is ugye azt tesszük lehetővé, hogy minél tovább megőrződjenek ezek a kiadványok, amelyek amúgy túlélték ugye a világháborút és egyéb eseményeket. Fia Gézának köszönhetően megőrizte őket az utókor, és most tesszük ezt mi is.
2: Van ugye egy olyan részletek, ami ezeket a nagyon régi könyveket tartalmazza. Ők hogyan élik a mindennapjaikat? Arra gondolok, hogy lehet-e őket esetleg megnézni, kikérni, hogyan működik ez a részleg a ti könyvtáratokon belül?
3: Ugye egy elkülönített helyiségben megfelelő fényviszonyok, illetve hőmérséklet mellett tároljuk elsősorban ezeket a kiadványokat alkalmanként bizonyos évfordulókhoz kapcsolódóan kiállítás formájában vitrínben megtekinthetők, viszont azért be kell tartanunk bizonyos előírásokat, így például a kesztyűben lehet megérinteni, illetve hogyha ki is nyitunk egy könyvet, akkor nagyon kell figyelni, hogy a gerinc ne sérüljön, tehát ne hulljanak ki a lapok. Így elsősorban a könyvtárosok azok, akik kézbe veszik ezeket a könyveket, viszont hogyha kutatási céllal szeretné valaki tanulmányozni, akkor erre is lehetőséget biztosítunk. Idén nyáron Szlovákiából kerestek meg minket azzal a céllal, hogy egy adott szerző könyvébe betekintést nyerjen, és ekkor digitalizáltuk a kiadványt, tehát elektronikus formában tettük elérhetővé, hogy ezzel is biztosítjuk azt, hogy ne sérüljön a könyv, és mégis kutatható, hozzáférhető legyen. Úgyhogy igazából így zajlik ezeknek a több száz éves könyveknek a története, viszont egyfajta lehetőséget már fel is ismertem, hiszen amennyiben tudunk bővebb ismereteket szerezni ezeket a könyvekről, illetve el tudjuk mesélni a történetüket, akkor akár egy új könyvtári szolgáltatásként régi könyves bemutatót is tudunk majd tartani, úgyhogy elindult a gondolkodás most a fejemben, és az a célunk természetesen, hogy minél több érdeklődőnek meg tudjuk mutatni ezeket a ritkaságokat.

0: Nyilván azt pontosan tudjuk, hogy támogatást szerezni bármilyen jellegű munkára nagyon bonyolult, ezért kérdezem csak óvatosan, hogy nagyjából mennyi az a könyvmennyiség, ami restaurálásra szorulna. Mennyi 10-100 könyvről lenne szó egyébként, így szépen folyamatában?
1: Ugye nem vizsgáltuk fel a könyvek állapotát, de mivel mind, tehát 1851 előtt kiadott könyvből van ez 1310 darabunk, tehát talán nem túlzás azt mondani, hogy mindre szépen sorban ráférne kisebb-nagyobb munkálat. Ugye nyilván megvan a különbség a széteső könyvek között, illetve itt az elébb a restaurátor hölgy is elmondta, hogy bizonyos alapkezelés is jót tenne csak a könyvek borítójának, és ugye még ki sem nyitottuk a könyveket. Tehát egyfajta állagmegőrzési, állományvédelmi procedúrát azért jó lenne valamennyi könyvnek biztosítani, hogy ezt támogatás függvényébe tudjuk megtenni.
0: Mindegyik könyvről egyébként tudjátok, hogy nagyjából honnan jött, mit tartalmaz, milyen témát dolgoz fel? Fellettek már ezek véve akár valamilyen adatbázisba?
1: Egy jó pár kötetnek a leírása elérhető a könyvtár elektronikus katalógusában. Ezt a Békés megyei könyvtár korábbi munkatársai elvégezték ezt a munkálatot, hogy ezek elsősorban latin, német vagy gót nyelven íródott könyvek, amelyek megnehezítik a könyvek tanulmányozását. Ugye jelenleg nem rendelkezünk latin nyelv ismerettel rendelkező munkatárssal, úgyhogy mindez megnehezíti a további feltárást, illetve természetesen egy humán erőforrás sem ártana a feladat ellátásához. Alapvető információkat tudunk a könyvek egy részéről, így például tudjuk, hogy 1546-ból származik a legrégebbi kötetünk, amely Philip Melanchthonnak a könyve. Ez egy fatáblás, díszes pergamen kötésű kiadvány, amely részkapcsokkal rendelkezik. Ez a leírás elérhető a könyvtár katalógusában, így ugye lényegében a legalapvetőbb információkat valóban tudhatjuk a kötetekről.
0: Hogyan tervezitek folytatni a munkát? Itt ugye mondtatok már egy-két gondolatot a sajtótájékoztatón, hogy talán egy új pályázat beadása megtörtént.
1: Igen, az idejében is a Nemzeti Kulturális Alap megfogalmazta ezt a pályázati lehetőséget, melyre beadtuk mi is a pályázatot, így reményeink szerint az elkövetkező időszakban további 4-5 könyvnek az állapota tud megszépülni. Jelenleg bírálat alatt van a pályázat, úgyhogy izgatottan várjuk az eredményt, illetve hogyha sikeres lesz a pályázat, akkor folytatjuk a tevékenységet Orsolyával.
2: A civil központok országos hálózata, az Országos Vérellátószolgálat és a Magyar Vöröskereszt idén már 13. alkalommal szervezi meg közös véradási akcióját, a civil véradást. Békés vármegye több településén is lehet csatlakozni ehhez az életmentő eseményhez. Tóth Zoltánné, a Magyar Vöröskereszt Békés vármegyei szervezetének önkéntese ugyancsak a véradás fontosságára hívta fel a figyelmet.
0: Te magad a Magyar Vöröskeresztet képviselted itt a sajtótájékoztatón. Mire hívtátok fel a figyelmet?
3: Igen, a Magyar Vöröskereszt tevékenységére nyilván egyik legfontosabb tevékenységére hívtuk fel a figyelmet, itt ma a véradás szervezése, és arra, hogy ha összefogunk, mint itt is a következő hét, ugye a civil összefogás hete lesz, hogy mennyi embert el tudunk érni. Hiszen a Magyar Vöröskereszt is önkéntesekkel dolgozik, de ezt szeretjük mi is tágítani, hogy minél több emberhez jusson el ennek a fontossága, minél több embert érje. Ez nagyon jól bebizonyította az elmúlt 12 alkalom is, hiszen mindig minden egyes alkalomkor több embert sikerült elérni, és ebben bízunk a következő időszakban is, hogy tudjuk, hiszen azt szoktuk mondani, hogy egységben az erő, de az önkéntességben rejlik az idő. A civil információs központ is sok civilt ér el, de a Magyar Vöröskereszt is, így, hogyha az erőinket összpontosítjuk, akkor még hatásosabban, illetve még jobban tudjuk végezni a munkánkat, és még több béradót tudunk elérni, meg tudjuk, hiszen ők egy más civil szervezeteket fognak össze, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy eljusson mindenki ez, hogy a véradás milyen fontos napjainkban.
0: Mi is nem egyszer beszélgettünk az elmúlt években erről a témáról, de ha valaki mégis kimaradt volna ebből a körből, nem hallotta volna. Hogyan, miért adjunk vért? Miért fontos ez?
3: Hát sokszor, de sokszor nyilván el kell, hogy mondjuk, Ugye a vér semmivel sem nem pótolható. Próbálkoztak ezt már, ugye mindenki hallott a hírportálokon, hogy kitalálni, de nem lehet pótolni. Ezt csak úgy tudják egyéb műtéteknél, baleseteknél pótolni beteg embertársainknak, hogy eljön az a 18 évet betöltött, egészséges, 50 kilót elért önkéntes véradónk, és idejét és vérét nem kímélve adja beteg embertársainknak. Úgy gondolom, hogy ennél csodálatosabb tett nincsen, ennél nagyobb köszönet, mint nekik ezért, akik tényleg idejüket és vérüket, azt az nagyon sajátos, amit tényleg csak az övéké, odaadják másoknak úgy, hogy nem is tudják kinek. Ennél csodálatosabb dolog szerintem nincs a világon.

0: Most ugye önkéntesként vagy már tagja ennek a csapatnak. Nem tudom, hogy ettől függetlenül kérdezhetlek esetleg arról, van-e információd arról, hogy eddig hogyan sikerült ez az év a véradások szempontjából? Nem konkrét számokat, van-e információd erről?
1: Természetesen, ahogy említettem is, nap mint nap azon tevékenykedik a Magyar Vöröskereszt Békés Vármegyei szervezete is, illetve a vérellátó szolgálat és a partnerszervezetekkel közösen, hogy legyen. Ahogy említettem is, éves szinten mintegy közel 900 véradást szerveznek. Hasonlóképpen, ahogy a tavalyi évben is, egy 600 fölötti időszakban járunk, de ez az, ami nem lehet soha megpihenni, szoktam volt mondani. December 31-én befejezzük, és január 2-án kezdjük újra a szervezést, hiszen a vérkészítmények nagyon rövid ideig jók, és hát ez mindig újabb egyéneket, illetve véradókat kell, önkéntes véradókat kell szerveznünk, de hál' Istennek Békés vármegyében jó egy társadalmított jó régen, és jól társadalmasított a véradás szervezés. Hosszú-hosszú évek munkáján sok kollégám, illetve rengeteg önkéntes segíti a munkánkat, és nagyon-nagyon régen. Hálás köszönet nekik is a már letett munkáért, és azoknak is, akik még eztán fogják segíteni a munkáját. Nagyon szívesen vesszük mindenki segítségét, aki a nemes cél érdekében tud tenni.
2: A Békés Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ szakmai vezetője, Hercegné Számel Anna Mária kitért arra, hogy egyéb területeken is nagyon szoros az együttműködés már több év a Vöröskereszttel.
0: Egy véradással egybekötött rendezvényre hívtátok fel a figyelmet. Mi ez pontosan? Mi lesz?
3: A sajtótájékoztatónknak a témája ugye a 13. civil véradás az egész országban, a civil központok, mind a 19 plusz a budapesti iroda, szeptember 22-től 26-áig megszervezi ezt a véradást, ahol civileket hívunk, várunk nagy szeretettel, hogy minél nagyobb számban tudjunk vért adni, vért gyűjteni.
0: Milyen hagyománya van már ennek a programnak?
3: Ez a 13. civil véradás mindig február és mindig szeptemberben tartjuk, tehát egy évben két alkalommal van, és ahogy említettem, az egész országban ugyanakkor ez egy ilyen kampány jellegű véradás.
0: Mit lehet olyan értelemben arról tudni, hogy bárki jöhet, kell-e regisztrálni, jelentkezni bármi, milyen helyszíneken lesz ez esetleg?
3: Hirdetjük a helyszíneket is, a nagyobb városokban, például Gyulán is, Orosházán, Békéscsabán és ezen kívül kisebb településeken, 19 helyszínen lehet majd vért adni. Mi kiküldtük a településeken is, illetve a Vöröskereszt ez nekünk egy nagyon jó partnerünk, és ők is hirdetik a saját felületeiken, hogy mikor és hol lehet. Regisztrálni nem szükséges, csak tudni kell, el kell olvasni előtte, hogy minek kell megfelelni, hogy nehogy véletlenül kellemetlen helyzetbe kerüljön az, aki szeretne elmenni vért adni, de sajnos nem tud egyéb okok miatt.
0: Igen, ezt a sajtótájékoztatón is kiemeltétek, hogy a Vöröskereszttel mennyire szoros a kapcsolat. Más területeken hogyan, hol tudtok együtt dolgozni, ha tudtok?
3: Vöröskereszttel több helyszínen is tudunk, és több programban is, hiszen adománygyűjtésnél is nagyon jó partnerünk, tehát hogy akár oda-vissza, tehát hogyha mi gyűjtünk adományt, akkor a kiosztásban segítenek, vagy ha nekik van felesleges adományuk, akkor ugye mi az Egyensúly A1-esület égisze alatt működünk, tehát nekünk is vannak klienseink, közel 200 kliensnek tudunk eljuttatni adományokat, hogyha ha felajánlják őket.
0: Köszönöm szépen!
3: Én is!
4: Önök a Körös Hírcentrum Vármegyei Magazin című műsorát hallották.
5: Csaba Rádió 88.9 Csaba Rádió.

rap csorog a véremben. Minden változik, a lényeg nem. Ez a jó az elmúló években. Nekem örökké rap csorog a véremben.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

küzdesz. Mekkora butaság volt elhinni, hogyha féltékennyé tudlak tenni, akkor még jobban fogsz szeretni. Erre itt van most ez a cetli, mert te azt hitted, nem érsz

0: Zsákbátom.
1: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Kinevettünk mindent, és az a nagy alak, hogy te is emlékszel-e még? De már nem a közös vászlunkra festünk. Ez már nem az a film, amit együtt estünk. Mikor már a küszöbön egymásnak estünk.
1: 88.9 Csaba Rádió.

0: Rádiók jönnek, rádiók mennek.
1: Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió.
0: Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.
2: Úgy látszik, semmi nem marad, a világ változik. Végre, mikor megvan önmagam, valaki távozik. Kényszerből újra gombolom és újra gondolom. Egy perc és megszokom, többet nincs mit mondanom. Hogyha fel kell állni, megteszem, ez az életem. Egyszer rend lesz, ígérem, meg lesz.